0: ez a Pax FM.
1: Pax
0: FM.
2: Either you're mine or you're not. Make up.

0: Rocks FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Paks FM. Chill.
1: Minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, a hétfő hajnalba érheti el a fő Dunágon a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunágon a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Kurut Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
3: Ugye én az RTL Klubban Kuruci Sándorral dolgoztam, ugye együtt, ő az RTL Klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton, hú, mondom. És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
1: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
3: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van, sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
1: A tankönyvkiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici Önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

や絶景地とトゥーセンホッヘイや絶景地とトゥーセンロハネオビラクボープレブイエシュティベオビラクボー

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik már, látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, a hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkarírja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetésed

0: reklámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
3: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a 2 beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen 2 napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a Fő-Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a Fő-Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a Fő-Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
2: Kurucz Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
4: Ugye én az RTL Klubban Kuruci Sándorral dolgoztam ugye együtt, ő az RTL Klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton. Hú, mondom! És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
2: DJ Oti bulián 65 000 ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
4: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órán.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 16-a vasárnap van, 7 óra után járunk 9 perccel, és 19 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Ábrahám, István és Szeréna nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is lehet zenét kérni, üzenetet és továbbítok, ahogy megszokhattátok az elmúlt 35 évben. Nézzük akkor az első blokkot mindjárt így 7 óra után. Az előadók Del Shannon, Zalatnai, Sarolta, és jön a végén az Iglusza Hotel Kaliforniával.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Cocktail.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Cocktail.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Cocktailt.
2: Suki Cocktail.
3: 19 perccel 7 óra után jöjjenek az esemény naptár, a zenei esemény naptár augusztus 16-ához, azaz a mai naphoz köthető hírei, információi. 68 évvel ezelőtt ezen a napon született Madonna, amerikai olasz énekesnő, színésznő. 49 évvel ezelőtt, augusztus 16-án Gracelandben, szívrohamban meghalt Elvis Presley, a rock and roll koronázatlan királya. 31 éve történt, amikor is a Microsoft cég 12 millió dollárt fizetett a Rolling Stonesnak. 69 évvel ezelőtt ezen a napon született Tim Ferriss gitáros, aki újra aktivizálta az Inexist. 64 évvel ezelőtt Beatles megvált Pete Best dobostól, akinek helyére Ringo Starr ült. 8 éve immár, hogy nincs közöttünk, Aretha Franklin 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő dalszer. És 50 évvel ezelőtt, augusztus 16-án Cliff Richard megkezdte 20 koncertből álló turnéját a Szovjetunióból. Van esemény a mai napra bőven. Ezek közül én zenével is alátámasztanám Madonna, Elvis Presley és Cliff Richard évfordulóját.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Egy perccel múlott 7:30, itt az ideje, hogy játszunk egy Balázs Fecót, ugye, Józsi? 1998-ból jöjjön Balázs Fecótól az Érincs meg, aztán itt lesz még a Bergendi az iskolatáskával, majd Stevie Wonder zárja a blokkot.

0: Suki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 43 perccel 7 óra után jöjjön egy kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalány, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. Sheila Sanger születésnapi alkalmával, Sheila and the Black Division feldolgozásában az Ének az esőben című diszkó világsláger. Tehát ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még majd Katona Klár és Louis Armstrong is.

0: Suki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Suki Cocktail.
2: 7 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt időnk még ebben az órában. Ezt a felvételt Kon Zsuzsa jegyzi, aztán jön majd Gabi a legfrissebb hírekkel, utána pedig még egy órát nosztalgiázhatunk, ha ti is úgy akarjátok.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, írja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
4: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozná elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
3: Strandfesztivált tartottak tegnap a Faddombori strandon. A rendezvényen Root Fitness bemutató mellett fellépett DJ Dominik, helyi zenekarok közül a Berek Brothers és a Sisa Café, valamint az est sztár vendégei Josh és Betty voltak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Augusztus 17-e és 20-a között a Szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll, C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Augusztus 16-a vasárnap van, 8 óra után járunk 8 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Ábrahám, István és Szeréna nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ünnepel. Az elérhetőségem még mindig 0629411001, SMS-en is, Viberen is. Lehet zenét kérni, üzenetet is továbbítok, ezt megszokhattuk már a 30 év alatt. És akkor kezdődjék ez az óra mondjuk egy kívánság teljesítésével. Szia kedves Suki, szép reggelt! 49 éve hunyt el a rock'n'roll királya Elvis Presley. A francia dalszerző sanzonénekes Frank Michel 2004-ben egy egész albumot szentelt életének legnagyobb sikereit anyanyelvén felvonultató lemezén. A mai reggelen erről az Elvis előtti tisztelgő lemezről szeretném kérni Frank Michel előadásában meghallgatni szerzeményét, melynek címe Köszönöm Elvis, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szavacsról. Tehát ebben a felvétellel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a blogban Eszményi Viki, és természetesen még egy szám harmadikként Ashford és Simpson szerepel majd, de mindenek előtt akkor emlékezzünk Elvis Presleyre.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 19 perc van, jöjjön az időjárás jelzés. Többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé már érkezhet némi felhőzet, melyből néhol a határ közelében zápor, zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33-36 fok között alakul, késő estére általában 24 és 30 fok közé süllyed, csökken a hőmérséklet. Jó lenne, ha süllyedne ilyen 18 fok köré, és esne az eső, de hát ez nem kívánságműsor. A vételkörzetben pillanatnyilag 23 Celsius fokot mutat a hőmérő. Nézzük a következő blokk kínálatát, Fat Boys Chubby Checkerrel az oldalán, aztán Manfred Mann, és harmadikként a blokkban Fenyő Miklós.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Fél kilenc van, jöhet egy újabb kívánság. Szia Zsuki, kérlek, jázd le Bródi János, ha én Rózsa volnék. Szép napot, Marian, természetesen forog kedvezél ez a Tini által írt és szerzett csodálatos melódia. Aztán a blogban lesz még Cher, illetve harmadikként Daryl Hall és John Oates zárja majd a blokkot. De mindenek előtt Bródi János.

0: Suki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 41 perc van. A mai koktélban több alkalommal is megemlékeztünk arról, hogy 49 évvel ezelőtt ezen a napon, augusztus 16-án Grészletben szívroham következtében elhunyt a király Elvis Presley. Az amerikai rádiók gyász szertartással bejelentették a hírt, és állítólag a kereskedelmi rádiók Amerikában 6 órával később már játszották a következő felvételt, melyet Danny Miller jegyez, és I Remember Elvis Presley volt a címe.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 55 perc van, ez azt jelenti, hogy egy számra meg egy gyors elköszönésre maradt idő ebben a mai koktélban. Míg mielőtt ez megtörténne, rádiós műsorainkból ajánlok figyelmetekbe. Jön Harmad Gabi 9 órakor a hírekkel, aztán jön majd a Best of Szabad Péntek, Best of Élesztő, és 11 és 12 óra között pedig a heti körkép, a hét eseményeinek összefoglalója, esemény pedig volt bőven. Elköszön az elmúlt 3 óra műsorvezetője, Sukert József, további szép napot! Sziasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Schuchert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Kurucz Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
5: Ugye én az RTL Klubban Kurucz Sándorral dolgoztam ugye együtt, az RTL Klubnak a vezető koreográfus. Elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncertet, igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja most szombaton, hú, mondom, és én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
4: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
5: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL Klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van, sőt én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
4: A tankönyv kiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici Önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető. Bagoly túrára várja az érdeklődőket a Simon Tornyai vár. Az intézmény által a Facebookon közzétett bejegyzés szerint a túra augusztus 19-én 18 órakor indul a Simontornyai vártól, és új útvonalon megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal várja a résztvevőket. A szervezők 4-10 fős csapatok jelentkezését várják, további részletek a Simontornyai vár közösségi oldalán találhatóak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
6: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksefem slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad péntek best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Én úgy gondolom, hogy meg kell várni, amíg a NER rendszere szétbomlik, mert ugye ezek úgy jöttek létre, hogy voltak tehetséges vállalkozók, kisebb üzemegységek, amiket ugye maguk alá söpörtek, és akkor ezt most kevésbé nyereségesen működtették. Meg kell várni, amíg ez szétbomlik, ugyanúgy meg fognak jelenni azok a tehetséges vezetők, akik ezekből a kisebb egységekből nyereséges kis... És elindul újra a verseny, de ez idő.
2: Ha vagy kiderül, lehet... hogy tehetséges menedzserek a...
1: A mostaniak. Az is lehet. Bánom én, de ne... tehát a piac majd eldönti.
2: De hogy fogod tudni azt megmagyarázni, azt, amit eddig csak kétszer akkora áron tudtál háromszor hosszabb idő alatt megcsinálni, arra most képes leszel fél áron fele annyi idő alatt?
1: Ha mostani tender fele annyi idő alatt és fél áron megcsinálja, azt nem kell magyarázni. Azt kell magyarázni, hogy az előző
2: miért.
1: Hát bánom én.
2: Egyértelmű.
1: Hát akkor viszont volt érdelme az egész rendszerváltósdinak.
2: Vagy, hát hogyne.
1: Hát ez a cél, hát ez volt a cél, hogy legyen. Egyébként ez kicsibe, tehát a Paksi önkormányzatnál is szemmel látható, hogy nehézkesebben mozognak a pályázatok, stb. Viszont teljesen tisztességesen fut minden.
2: Így van, tehát hogy nagyjából, legalábbis egyelőre még nem hallottunk mást, vagy a kocsmában mondanak?
1: Hát a kocsmában, de járnak olyanok, akik ott dolgoznak, akinek az asszony ott dolgozik, tudod. Tehát...
2: Ja, hallotta valakitől, hát akinek igen. A szomszédjának a nagynénye az nem, egész nem, közel
1: nem,
2: van a tűzhöz.
1: Nem, ez közelebbről van, amikor az asszony dolgozik ott, akkor az...
2: És most panaszkodnak?
1: Az önkormányzatra?
2: Igen.
1: Nem.
2: Tehát mert tudom, hogy nem egy sekét példát hoztál, amivel itt szembesítetted a képviselőket, hogy ennyiért a két kezét hátra teszi, a feléből megcsinálja rövidebb idő.
1: Ez régebben így volt.
2: Azt erre mondom, tehát ez konkrétan.
1: Hát mert akkor az úgy működött, mondok valamit, egy pályázati meghívás, hogy oda hívták a kivitelezőt, aki meg akarja csinálni, mondjál rá valamit, hoztak két ellen ajánlatot, az jót szakát, két hét múlva nekiállt. Most már ez nem így van, most már 20-at hívnak meg, mert nyílt pályázat van, tényleg meg kell nézni azt, hogy ki a lehető leggazdaságosabb és a legjobb választás. De ez mind idő
2: De
1: és
2: ez
1: munka.
2: Lenne a feladat, nem?
1: Hát persze.
2: Eddig is.
1: Sose kellett volna máshogy működjön.
2: De viszont azért gondolj bele, lehet, hogy a végén majd azt fogjuk megkapni, hogy az időpénz, és amennyivel drágább volt, annyit megsporoltuk
1: nem.
2: Az időn.
1: Ez jó lenne, de nem. Nem jó, tehát a maga az...
2: Nem jött össze, pedig jó próbálkozás volt, nem?
1: Igen, az a különbség, az a delta, ami ugye itt az idő és a bekerülési hányad, nem.
2: Tehát ez nem akkor jó, oké, ez csak azért...
1: Szép próbálkozás biztos, volt, beírjuk, de nem.
2: Nem, mint hogyha érdekelt lennék a mentésbe, de igen. Azért minden verziót játszunk végig.
1: Igen,
2: tehát.
1: És ha már önkormányzat, nem tudom, van-e annyi időnk rá, ugye, hogy,
2: van, mert most egy
1: hogy itt azért volt egy sajtótájékoztató, az alpolgármester úr ugye elmondta, hogy felszólítja a kormányt, a Paksi önkormányzat, ugye három alapillér, az a környezetvédelem, az valamilyen szinten, meg azt, hogy az ország energiaellátása, stb. Ezekre.
2: De ez mind az atomerőmű kapcsán.
1: Atomerőmű kapcsán, természetesen, ugye? És nyilván az atomerőmű kapcsán azért is érintett az önkormányzat, mert ugye a melegvíz, és a melegvíz szolgáltatás is ugye onnan jön. És hogy mondjam, nekem volt egy olyan diszonáns érzésem, hogy most ez tényleg, tehát amikor, tehát egy ez olyan, mint amikor megy a május 1-i felvonulás, és oldalról becsatlakozok egy zászlóra, és elkezdem ugyanazt mondani, tehát olyan mindegy. Tehát, de ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát az atomerőm, vagy a válságkezelés szempontjából az, hogy most itt a Paksi önkormányzat izmozott egyet, és elmondta, hogy hú, most akkor ezt most jól felszólítunk, vagy stb. Tehát nem látom azt, hogy ez most valamilyen pozitív hozadéka lenne. És ebben munkát raktak, összerakták, stb. És annyi mással lehetne foglalkozni. Nem lehet azt nyilatkozni, hogy egyetértünk, és ráadásul olyan gyorsan kezelik.
2: Hát de nem lehet, hogy az
1: szinten...
2: a baj, hogy nem nagyon van például, nem tudom, hogy így van-e, de azért hallottam már arról, hogy egy ilyen helyzetben talán azért érdemes lenne a várossal is együttműködni.
1: A kérdés az, hogy...
2: És akkor én szólok, hogy én is itt vagyok ám, tehát nem lenne baj, hogyha mondjuk a tájékoztatás közvetlen lenne, ha két szót szólnánk egymáshoz.
1: Természetesen ez jogos elvárás.
2: És nem tudom, hogy így van-e, de hallottam ilyeneket.
1: Értem. Tehát mármint arra gondolsz, hogy a Tisza kormány és igen, a Paksi önkormányzat
2: között. A kormány és az önkormányzat
1: között. A kormány,
2: között,
1: hát most igen.
2: Nincs jelentősége az, hogy milyen, igen, a mindenkori kormány.
1: Én nem tudom, és most esküszöm, nem merem ezt pontosan állítani, de ha jól tudom, heti rendszerességgel találkozik a 03-as körzet képviselője.
2: Jó, nem 07-es.
1: Igen, megy be, és minden héten, mit tudom én mondok valamit, hétfőn 7 órára megbeszélést tartanak, hogy tehát ennél mit akarsz még? E-mail, telefon,
2: de
1: és még személyes is.
2: Most, hogy azért az ország közepe paks lett, szó szerint.
1: Igen.
2: Minden szempontból, és egyébként nem vagyunk tőle annyira.
1: Tehát te azt mondod, hogy ez egy jogos figyelemfelhívás volt.
2: El tudom képzelni.
1: Meddig jutott ez el? Tehát azon kívül, hogy mit itt Pakson tudunk róla, ebből lett-e bármi? Tehát a kérdés az, hogy elérte a célját.
2: Jobb is, hogyha nem egyébként, de nyilván azoknak, akiknek szólt, mert az, hogyha ez egy kicsit nagyobbat szól, nem biztos, hogy szerencsés lenne ebben a helyzetben, ezt próbáltad te mondani.
1: Igen.
2: De lehet, hogy azoknak
1: volt
2: a füleknek, most azért látjuk, hogy most ne értsé félre, a kormányzás egy része azért elég sok, néphangot meghallott az elmúlt időszakban. Mi van, ha ez is ilyen? Tehát, hogy nem lett X-ből miniszter, Y-ból.
1: Persze,
2: nem tudom, én, tehát, hogy most tudod, tehát, hogy
1: igen,
2: vannak
1: életezetek. Nem lett sakkozó a hát köztársasági elnök.
2: Ott más, igen.
1: Nem mondom, tehát az, hogy nincs értelme, nem azt mondom, én nem látom azt a dinamikát, ami alapján ez működik. Tehát annyi mindenre lehetne. Hát itt a főutca felújítás például, akár szakaszosan is hallottál róla, hogy
2: jó,
1: tervek vannak?
2: Jó, de a főutca az alapvetően nem is a miénk sok szempontból, tehát hát, érted?
1: De az előző részét megcsinálták, akkor az a miénk volt, ez a másik vége még nem a miénk.
2: Hát,
1: de az elkészült, ez nem készült el.
2: Jó, hát
1: ez a különbség. És nem tudom, hogy van-e ebbe valami, vagy
2: Jó, de ha nem tudjuk, hogy mi lesz Paks 1-el, Paks 2-vel, azt sem tudjuk, hogy meddig fogunk tudni nyújtózkodni.
1: Hát azért
2: lehet,
1: kellene
2: ezeket
1: most.
2: Kellene így jól megbeszélgetni, hát nem tudom én, ügyesen.
1: Tehát most lehet, hogy pont az a cél, hogy most ugye mindenki Paksra figyel, hogy a paksi önkor és a paksi lakosokra is felhívna a figyelmet, hogy hát azért mi itt létezünk, vagyunk, stb. Itt vagyunk azért a veszély árnyékában, mert valljuk be azért egy atomerőműnél, amikor úgy van, hogy hát most le kell állítani, nem kell, volt-e már ilyen, stb. Azért ez nem egy játék, és mi itt élünk közvetlen az árnyékában. Tehát azért ezt hozzá lehetne tenni, hogy azért Paksra egy picit lehetne többet hozni, jobban odafigyelni. Nem lehet? Lehet, hogy ez volt a cél, hogy ezért volt ez a kis meldöngetés, hogy hát most jól fölhívjuk a figyelmet a kormánynak, hogy aztán most
2: itt
1: aztán...
2: vagyunk mi is.
1: Igen.
2: Tehát lehet, hogy
1: ez a módja, hogy egy válságkezelésre,
2: hát, ami
1: amúgy is működik. Tehát...
2: Hát reméljük, de nem mindegy, hogy a végén mondjuk, mert azért ezt a minden rendben lesz, akkor is Paks ezt nagyon meg fogja érezni, tehát mondjuk a bevételein, stb.
1: Igen, keresztül. Hát most ugye elkezdték, hogy a Paks 2-t is, hogy kivitelezhető-e ebben a stádiumban, ezzel a rendszerrel, hogy megtervezték a nyomottvizes rendszerrel, hogy átfolyósba, vagy hűtőtorony, akkor viszont más a költség. Ugye most a Rosszatom is elkezdte, hogy üzengetni, hogy akkor ezt üzente a Rosszatom, és azt majd átbeszéljük.
2: Jó, de most akkor egyet jöjjenek a hírek, jó? Meg egy kis reklám, és akkor
1: mit üzent a Rosszatom?
2: Majd mindjárt innen
1: ezzel
2: folytatjuk.
1: Jó.
2: Oké. Okay.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Itt van velem Weiss Jóska.
2: És Strasser Tamás.
1: Magammal is itt vagyok, igen.
2: Igen.
1: Úgyhogy mi keltjük itt az ajta az elmúlt órában, és most is. Szóval hol tartottunk legutóbb?
2: Hát ezt a véleményt rossz hallhatom.
1: Rossz. Igen, igen, igen.
2: Vagy rossz hallhatom.
1: Mert rosszhatom, mondtad, hogy igen.
2: Ugye rosszhatom vezetője, ugye a Paks 2-vel kapcsolatosan.
1: Na várják, kezdődött a Rossziával. Nem tudom, azt tudod-e, hogy megjelent egy cikk, hogy és most is drága Paks 2?
2: Igen, tehát ez volt az
1: felütés,
2: első.
1: És gondolottak rajtunk.
2: Hát jó, van, ez bele kell, hogy férjen. Illetve a másik meg az, hogy most megkérdezte a Rosszatomnak a főnöke, hogy hát most akkor mi újság van.
1: Mert ők megépítenék ugyanúgy, ahogy eddigről volt szó.
2: Igen, és annyiért is, amennyiért szó volt róla?
1: Azt nem tudjuk, de érdekes volt a kérdés, mert azt kérdezte a Magyar Péter, nem arról volt szó, hogy csak azért, hogy ugyanúgy, ahogy eddig volt, hogy 24-ben már termel. Igen, na jó, lehet egy kicsit csúszni 25-ben vagy 26-ban.
2: Itt igazából az volt itt ebbe az éle, hogy azt mondta, hogy az volt a nyilatkozat lényege, hogy ez volt a headline, hogy a Paks 2 orosz Rosszatomnak a vezére azt mondta, hogy a késlekedés azért az a magyar emberek életminőségére kihatással van.
1: Ez így van.
2: Hát most őszintén, tehát már működnie kéne az ötös blokknak.
1: És ebbe a három hónapba sikerült...
2: Igen, most sikerült ezt kitalálni.
1: De nem az, hanem hogy a három hónapba sikerült összeszedni ezt a 10 éves késést?
2: Igen, tehát itt időalagútba kerültünk, nem csak.
1: Mint ahogy a Trump mondta, hogy az alatt a 4 év alatt, ameddig ő volt Amerika elnöke, évtizedekig nem volt háború.
2: Ennyi. Ilyet tudott, a Trump az amúgy is tud ilyeneket mondani. Szóval itt egy picit úgy éreztem, hogy jó, valószínűleg nem alakult ki még az a párbeszéd. Tehát amikor itt vagy...
1: De ez lehet, hogy éppen annak az igénye azért szólogat be, hogy hát, ha itt is ugye felveszük végre a fonalat.
2: Itt inkább az az igénye van, hogy valamit most már mondjunk.
1: Igen.
2: Mert ugye elkezdték a Paks 2-nek a szerződését, elkezdték a Paks 2-nek a pénzügyeit revizionálni. Tehát ellenőrzik...
1: De arra szükség is van, nem?
2: Abszolút.
1: Hát anélkül nem menjünk sem erre.
2: Az volt a furcsa, hogy eddig nem volt ilyen szigorú ellenőrzés. És most, hogy elkezdték ezeket nézegetni, most fölgyorsulnak gyorsan a munkák, és próbálnak bizonyítani, hogy azt a miért. Egyébként meg az is, tehát a Rosszatom, az 14 ezer munkavállalóval rendelkezik. A világon. Most őszintén, tehát most kicsit kibeszélek ebből a témából. Most, ha olyan fontos lett volna nekik, 14 ezer, az óriási szám, mi nem hoztak ide akkor, oké, nekünk ez fontos, úgyis a finanszírozást azt mi oldjuk meg, nem?
1: Oké, de nektek elég fontos, azért nem mondd azt, hogy Magyarország, hogy mit nyilatkoztunk és hogy mit tettünk, az nem mindig volt összhangban.
2: Az igaz.
1: Tehát azért, ha én most azt mondom neked, Józsi, én akarok veled focizni, de mit tudom én, a másik irányba megyek, igen. Lapos épp a labda, amit hozok, meg nem, akkor azért nem fogod elhinni, hogy én annyira akarok veled játszani.
2: Értem, de ha a Rosszatomnak az oldalra nézed, és ő a fő kivitelező, és ő a finanszírozó, és megvan a szerződés, és 14 ezer emberem van, hát ez nem, tehát értem én, hogy az EU, értem, nem tudom, hogy környezeti engedély megkaptuk.
1: Szerintem a háború sokkal fontosabb.
2: Igen, azért sok energiát és pénzt.
1: De arról meg nem mi tehetünk, magyarok. Tehát így felülünk van. Holnap béke lehetne, sőt, már akkor is késő lehet.
2: Figyelj, Oroszország egy akkora, ha ránézel a térképre, akkora egy ország, hogy azt egy ilyen háború, amit ott űznek, az nem hiszem, hogy le tudja a szankciók ide, szankciók oda.
1: De.
2: Úgy, hogyha tényleg fontos lenne a Paks 2, egy ilyen nyüves erőművet nem tudnak megcsinálni pillanatok alatt.
1: Ez nincs nehezen pénzük azért, elhinni. Nem annyira egyszerű.
2: Ennyire?
1: Ez nem, igen, hát azért nem tudom, hogy milyen jólétben élnek az emberek, azoknak azért ott is biztosítani kell ezt, azt, hogy ne legyen éhséglázadás, még akkor is, hogyha ugye legendásan sokat elbír az orosz, hát hogy is mondjam, csinovnyik nyomorban.
2: Szemlélet.
1: Igen, tehát nyomorban, nem tudom én, mindenben hozzánk képest, főleg itt a nyugati civilizációról beszélek, akkor érted, tehát azért csak kell, hát nincsen üzemanyag egy nagy hatalomnál, hát onnan vettük mindig a dízelt.
2: Így van. Most
1: amikor meg... ugye nálunk leállások voltak. De annyit adtak el, amennyit akartak. De, akkor de... szétlövik az ukránok.
2: Jó, szólni kellene a Trumpnak, hogy most már légy szíves.
1: A 24 óra?
2: Légy szíves, már lejárt a 24 óra, most a többször 24 óra járt le, most már aztán rendezkedjél.
1: Jó, de ő lehet, hogy nem a Hold, hanem valamelyik, tudod, másik bolygó, amelyik egy nap alatt egyet kering a a nap körül. Ugyanolyan hosszú a...
2: Ilyen kozmikus napot számolt.
1: Ugyanolyan hosszú az
2: 650,
1: év. 650. Most nem tudom melyik bolygó, nem akarok hülyeséget mondani. Ugyanolyan hosszú az év, mint a nap.
2: Így van, lehet, hogy így gondolkodott. Na mindegy, egy szó, mint száz, itt Paksnak mit azért itt nagyon sok összefüggésben össze vagyunk nővel ugye a Paks 2 beruházással, és hát azért az ember hall ezt-azt. Például ugye kint most próbálnak ugye a franciák is egy kicsit mozogni, nem tudom mennyire hallottad, ugye azért jövögetnek ide a Framatom is, tehát azért van mozgás, van, csinálják, próbálják a megoldást megtalálni. A hűtéssel, meg ugye nyilván ugye itt most megy a szembe jöttek a tények, amiket már egyébként 10 éve mondanak, hogy nem lesz jó, mert kevesebb a víz, más, figyeljünk egy kicsit oda, és nem csak nagyvállalati szinten, hanem akár polgári szinten is erre kicsit jobban oda kéne figyelni, nem vesszük komolyan, és szembe is jött a valóság. Hát gyerekek, elfogy a víz, azért, ha ebbe belegondolsz, aki volt szomjas, és a fák, a talaj, a növény, és nem a növény szárad ki, az én élelmem nem termelődik meg.
1: Ez így van.
2: Tehát nem azt kell nézni, hogy nem a kukorica vagy a búza, oké, de az az enyém, és nem termelődik, hogy megeszek. Nincs ivóvíz, amit az ország egyes tájain már ez ivóvíz okoz gondokat. Tehát nem, hogy a talajvíz, mit tudom én, másfél méterre lejjebb van szinte évente. Ezek akkora problémák, és akkor négy évvel ezelőtt, hogy mikor volt, amikor a Kárpátok géniusz, a minden magyarok DNS-e, ugye Orbán Viktor.
1: 23-ban
2: fölállt a parlamentbe, és olyan meggyőződéssel mondta, hogy mi víznagyhatalom vagyunk, hát nincs itt semmi látnivaló, annyi van, amennyit akartok. Mikor ugye jött az, hogy miért kell nekünk még olyan ipari beruházásokat hozni, ami használja a vizet. Tehát egy akkumulátorgyár egy városnyi ivóvizet használ el. Miért kell? Tehát, és nem hallotta meg senki, és gőgösen, nagyképűen, lekezelően, mert olyan pozícióban volt, ezt tudta mondani, és annyi ilyen van, és ez
1: a mesterséges intelligencia is ilyen lesz. Tehát olyan hűtés kell hozzá, hogy egyszerűen hihetetlen.
2: Igen,
1: annyi lesz a vízfelhasználása pár év múlva, mint Japánnak. Sőt, az energia felhasználása is.
2: A mesterséges intelligenciának?
1: Az arra épített
2: hardware.
1: Igen. Hát ezek farmok, hatalmasak. Nem tudsz mit csinálni velük. És melegítik a bolygót.
2: Tehát akkor ez tényleg ennyire nem figyelünk oda? Tehát én nem azt mondom, hogy menjünk vissza, és akkor szamárkordéval járjunk, meg mit tudom.
1: Hát lehet, hogy boldogabb lenni, több időd lenne bizonyos dolgokra.
2: Az biztos.
1: Na ugye, akkor meg...
2: Igen, az AI-jal nem kéne foglalkoznom, hogy az AI vagy nem
1: az
2: AI.
1: Az AI-val, hiával kéne foglalkoznod, ha tényleg afele megyünk, amit mondtál, hogy Szamár Kordé.
2: Na mindegy, szóval ez egy összetettebb probléma. Hát nem tudom, hogy erről Fannika ugye írte annak idején a Facebookon.
1: Igen, ez egy jó kérdés. Ez
2: tehát,
1: is.
2: Ugye Fanni?
1: Kaminski.
2: Kaminski Fanni. Tehát igen. Nem tudom, ugye megvan neked is a hír, akkor gondolom, hogy...
1: Ő tudott, kinek az unokája?
2: Hajjaj, most meg fogom tudni.
1: Hajjaj, képzeld el, a őrkénynek.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Büszke lenne az őrkény.
1: Tehát a család
2: és
1: a család annyira nem is örült neki. Állítólag tehetséges, bár mondjuk az ízlése egy kicsit, de hát a szerelem vak, tehát tudod, ki volt a férje?
2: Ki?
1: Habony Árpád.
2: Ne! De. A Habony?
1: A koronaőr, igen, de már elváltak. Tehát most csak ilyenkor nem tudja az ember, hogy jobb később rájönni, vagy ezt soha nem lehet kiheverni.
2: De most képzeld el, összeössz egy ilyen nővel, akinek Habony Árpád az előző férje, hogy te havonta 60 milliót keresett nettó, akkor mivel kábítod el? Tehát mit mondasz neki, hogy figyelj, meghívlak egy vacsorára.
1: Őrkény volt a nagyapja.
2: Őrkény volt a nagyapja.
1: Filmrendező az apja, tehát az egész család valaki.
2: Igen, és akkor te most odamész, hogy hello, szia, én vagyok a pizza futár.
1: Jó, de figyelj, lehet, hogy Orbánnak nem kellett tenni, csak egyszerűen a géniuszát, a személyiségét. Most nem mint férfi, hanem mint...
2: Nettó 62 millió forintért?
1: Igen.
2: Havonta.
1: Na várjál, de nem is ez a kérdés, mert ugye
2: de
1: arról
2: jött...
1: Nem.
2: Még 6 millió forintért...
1: Azt mondták, hogy 24 órás jelenlét,
2: benne volt a hétvégi pótlék.
1: Pótlék, minden 30 ember, vagy nem tudom, hogy hány. Na, de várjál, nem ez benne a
2: milyen 30 ember, 5 fős cég?
1: Jó, de hogy bizé bedolgozók, egyebek, nem biztos, hogy igaz, csak ugye most mindenki védi mindenhonnan, és hogy majd rájönnek, hogy mekkora a boszorkány üldözés. De az a kérdés, hogy ezt viszont tudjuk, hogy a mi pénzünkből ment. A mi érdekünkbe is.
2: De
1: mert nincs az a pénz egyébként,
2: igen.
1: amelyik egyébként hiába dolgoztál meg érte, ha egyébként az, akinek a pénzéből van, annak az ellen dolgozol, az ő jóváhagyása nélkül.
2: Stasika, tök mindegy, hogy ez most értem, vagy ellenem történt.
1: Hát nem, mert hogyha ez az Orbánnak a ilyen kampánya volt, akkor ezt tiltott pártfinanszírozás.
2: Ezt tudjuk, hogy ez így volt, ezt majd ki is akkor, fogja deríteni.
1: Na akkor ez a része az, ami nem kóser semmi oldalon, és hogyha kétszer annyit dolgozott időben, mint amennyit lehetett, tehát naponta 48 órát, akkor se fogod legálissá tenni, mert nem azt tetted, amire egyébként mi befizettük a költségvetési pénzt.
2: Ez egy egyszer ez, hogy tiltott pártfinanszírozás, de az összeg maga. Tehát kóstolgasnál 62 millió nettó, tehát ez az, ami megvan, azok az öt fős cégnek, aki szerintem az anyja van benne, meg a húga, meg a macskája, és akkor ez egy kifizető hely volt, hogy hova lett ez a rengeteg pénz. És,
1: jó, csak az a,
2: és
1: a...
2: amikor ezek kibuknak, bocsáss meg, ezek kibuknak, akkor a sértettség, és nem a mély szégyen, hogy bakker, azért tényleg nem. És azzal jön, hogy ezt megérdemelte?
1: Hát lehet, hogy rengeteget dolgozott.
2: Meg. Nem tudsz ennyit dolgozni, nincs ilyen. 62 millió nettóért, nem tudom, mit kéne, aranyat kéne bányásznod a Holdon, és ledobálni mindent, tehát nincs olyan.
1: Hát miért 47 milliót keresett a kapitány és a izénás a
2: Shell? Ja, na jó, van, oké, a Shell-nek volt, egy globális világvállalatnak volt az alelnöke, hát az oké.
1: Hát de Magyarország nem többet ér? Aki Magyarországért dolgozik, az minden pénzt vegyétek.
2: Ez így van. Akkor én kérek elnézést, hogy ezen kiakadtam, hogy az Orbán Viktor személyes propagandistája 62 millió forint nettót keresett havonta. Bocsánat, hogy én ezt így nehezményeztem.
1: Na jó, csak ez ugye akkor nagyon érdekes, hogy ugye beszéltünk a helikopterezésről,
2: igen,
1: és a belső, meg a luxizásról, és a belső levelezésünkön a Szabad Péntek csoportba én leírtam, hogy én, aki aztán tényleg nehéz engem összehozni a luxusra, meg a...
2: Te borotválkozni se szeretsz, nem hogy ide luxizni.
1: Igen, tehát én azt írtam be, hogy minden petákot megér, ha jó lesz a kormányzás, de még a keverékre való pénzt is sajnálom, ha szar lesz.
2: Ezt már százszor megbeszéltük, hogy ha ennek ez az ára, hogy előre menjen az ország, és a gazdaság...
1: De miért ne lehetne ez az ára? Miért ne lehetne?
2: Akkor menjen.
1: Fontos, hogy mész, és én nem ezekben a kicsikben látom, hogy most megérdemel-e egy Mercedes.
2: Gondolod, hogy engem érdekel, hogy mivel jár, ezt a százszor megbeszéltük, ha van értelme, hogy előbb odaér meg, vagy, és valamit bizonyít, tehát bánom én, hogy ő mennyire jár jól. Engem az érdekel, hogy én mennyire járok.
1: Így van.
2: Ha egy kicsit is jól járok,
1: dolgozik, akkor minden érdekel. Pénzt megér, most jó értelemben.
2: Igen, igaz? Akár 62. Na hát akkor igaza volt.
1: Na, akkor innen folytatjuk.
2: Ráadásul minden, nem is volt olyan sikeres, mert ugye buktak minden Rottenbiller.
1: Jó, de legalább megpróbálták, és lehet, hogy nem ő volt a hibás. Ő későn kezdte el már. Nem, hát állítólag Ukrajna. A végén tudott ő csak beleszólni igazából a...
2: Na de négy évig
1: kapta. Amikor már az Orbán Balázs lekerült a porondról, Stasika, akkor tudott többet
2: négy
1: beleszólni.
2: Négy éven keresztül kapott ilyen összeget.
1: Hát jó, de nem azért a végén.
2: Egy milliárdot évente.
1: A végén teljesül csak ki ez
2: az eredmény.
1: Igen, na ja, jó, van, innen folytatjuk.
2: Az még jobb, hogy előtte eredmény, vagy elvárás nélkül kapta az egy milliárdot.
1: Hát ez is valami. Próbálsz te is, téged is úgy szeretnek otthon, nem?
2: Igen.
1: Na, menjünk tovább.
0: Szabad Péntek Best of összeállítás.

0: pártfinanszírozás.
1: Tiltott pártfinanszírozás.
0: Igen, igen. Na most csak, hogy korrektek legyünk, mert ugye itt mi az előbb felvetettük ezt a történetet. Na, a történet arról szól, hogy ugye ő készít a különböző videókat ugye a Facebookra, majd ezek nyilvánosak, én nem értek hozzá, tehát hogyha hülyeséget mondok, elnézést kérek a hallgatóktól, de lényeg az, hogy ez tulajdonképpen lehetőséget arra, hogy egy másik oldalra tovább irányítsa az érdeklődőket, amely a Árada Tisza, vagy nem is tudom mi a neve, KFT-nek a honlapjára visz, és tulajdonképpen merchandise-nál majdnem sikerült kimondani, tehát egy ilyen...
1: Ne erről, hogy úgyse tudom, mit jelent. Na, bármit tehát, mondhatsz.
0: Olyan
1: klasszik
0: termékeket, amik Tisza logóval, meg ja, utány, tehát ilyen dolgokat lehet vásárolni, és ami egyébként ugye ezt a céget nek a profitját növeli, ami jó eséllyel egyébként, hát nyilván a Tisza
1: összegszerűen tudod ez mennyi?
0: Nem.
1: 500 ezer forint közötti. Már tehát ott a megtekintések meg, ez amit hogyha...
0: Hogy csak ennyien tekintik meg, vagy ennyien mennek
1: nem, tovább? Nagyon sokan megtekintik, de ahhoz, hogy ebből te megéljél jól, megéljél, nagyon sok platformon kell ez, tehát a TikTokon, a Facebook, stb.
0: Bár ez most nem csak Facebooknak a fizetésére vonatkozik, hanem az, hogy tulajdonképpen te ezt az állami feladatodat arra használod fel, hogy reklámozd azokat a termékeket, amiket jó haszonkulcssal adtok el, és akkor már, mert nyilván egy ilyen Tisza pólón nem annyi a haszon.
1: De ez nem visz oda. Annyi. Tehát amikor megnézed...
0: De te utána megcsinálhatod, hogy okay, oda mész.
1: Hát amúgy is fölmehetsz.
0: Arról az oldalról, tehát felajánlja, hogy menj oda.
1: Nem tudom, hogy felajánlja-e.
0: Én
1: azt láttam, én legalábbis, hogy olvastam a Kopasznak ezt a feltételezését, hogy a megtekintések utáni valami bónuszt, ami leesik, azt kapja meg a Tisza.
0: Így van.
1: És, tehát de nem az, hogy most egy közvetlen, meg egy ilyen szekunder brand építés van.
0: De én ilyet is olvastam, azt hiszem a Takács, hogy hívják a egészségügyi?
1: Egy picit nekem olyan érzésem van, mint amikor elkezdték, hogy ki kell adni a mentelmi jogát az Európai Unió, mert bedobta a telefont a Tiszába, vagy a Dunába. Igen, bedobta a Dunába. Igen, tehát ez, hogy mert ez eljárás, stb. És akkor a milyen jog mögé megy, a mentelmi jog mögé bújik. A mellette meg ugye elloptak egy komplett gyárat a Fidesznél, de hát az nem érdekes. Hát tehát a súlyozás is, én mindig azt mondom, hogy igen, minden bűn, mindennek meg kell lennie a következménynek, annak is elloptak egy telefont, annak is, hogy elloptak egy gyárat. Na de az, hogy most a Facebook oldalon úgy van beállítva, hogy a megtekintések után ment 34 forint a 14 ezer megtekintés után, tehát nem nagyon értem ezt, ez már csak megint ilyen kötözködés, mert egyszerűen nehezen látom a konstruktivitást az ellenzéki oldalon, pontosan azért, mert a sértettség, kapják az évet nagyon, és néznek, hogy nem is vállalt el senki olyan komoly, tehát gyakorlatilag a nagy ágyuk, azok be se ültek. Azok eldobták, tehát a Szijjártó ugye az már átvitorlázott a kínai kommunista pártba. Hát miért, nem?
0: Hát
1: a BID az a kínai kommunista párt állami cégének lett az egyik vezetője, tehát igen. A kommunista...
0: Kínában nem tudsz egyébként nem úgy nagy céget csinálni,
1: de hazudtam, vagy de tehát ez egy tény.
0: Lehet, hogy sarkítottál, de igen.
1: De attól még ez így van. A Rogáról nem hallasz, ugye akkor a belügyminiszterünk ugye elment a Warburg-gal valamelyre, mert ugye lefényképezték, hogy megy egy régi...
0: Jó, de volt egy régi Mercia is.
1: Igen. Érted? Akkor ugye Orbán Viktorról ne beszéljünk, mert tehát gyakorlatilag...
0: Róla tudjuk, hát volt Fúros Fesztiválon.
1: Persze, volt kint a Voci VB-n, stb. Várja, hogy valami történjen, tehát nincs. És az, tehát a Fidesz frakcióban nem látsz olyat, aki régebben is, vagy nagyon, ugye még az állam, a volt egészségügyi államtitkár van még, egy-két ilyen, de nagyon kevés, és ha meglátod a két új tagot is, aki egyébként meg pont a, ki helyett ment a ki volt a mondnak ki, az elszámoltatásért való
0: ja,
1: biztos volt.
0: Ja, igen.
1: Budai Gyula.
0: Budai Gyula, igen.
1: De a Budai Gyula tevékenység, ez nem is értem, hogy volt-e bármilyen tevékenysége.
0: Hát rögtön
1: ennyi idő alatt. Igen, ennyi idő alatt. Tehát, hogy ő is elhagyta a süllyedőhajót. És akkor most jön ez a megafonos srác, meg egy másik, tehát a propagandistákat ültetnek oda be. Tehát gyakorlatilag az a cél,

0: hogyha megnézed az összetételt, hogy megakasztják a működést. Meg kritizáljanak, meg
1: kell. Jó, de neked
0: nincs szakember oda beültetve.
1: De nagyon jó tetszett, de hogy nem. Hát ez a két új srác is a Század Végtől jött, meg a...
0: Oké, okay, de mihez értenek? Nagyon, a propagandához.
1: Hát állandóan nehogy már csináld velem, hát állandóan, amit tévé megkérdezte őket, szakértőként azt hiszem energiakérdésekben, a srác az egyik, az állandóan válaszolt, én láttam, én mindig figyeltem is. Nem mondom, hogy nem tudtam volna vele vitatkozni szakmailag, de neked nagyon tetszett, hogy például tudták a leckét.
0: Hát azt nem mondom, tehát fölmondták.
1: Hát nem, hát amikor nem sikerült az eskü.
0: Hát az eskü az egy külön történet. Ugye, tehát leteszik a képviselői esküt, és az utolsó mondatban belezavarodtak mind a ketten. Most vagy egymást zavarták be, vagy annyira izgultak, vagy én nem tudom mi, és akkor ugye...
1: Hát lehet, hogy több nő van most a parlamentben, mint régen volt.
0: Több nő?
1: Hát
0: és akkor ez zavarhatta meg őket, a tesztoszteron.
1: Igen.
0: Vagy egymás tesztoszteronjára hangolódtak. Ez egy más dolog.
1: Még miért valaki félreérteni, nem arra gondoltam, de olyan van, hogy...
0: De lényeg az, hogy az utolsó mondatot nem sikerült elmondani. Egyébként még nem is ismételték meg, tehát az ő esküjük, ez gyakorlatilag nem hangzott el. Az a mondat, az kimaradt belőle, mert nem ismételték el újra. De nem is ez a lényeg, hanem ahogy ugye, hát ez kellemetlen volt. Egyébként én meg nem tartom ezt egy olyan nagy dolognak. Belezavarodtak, stb. Oké, van ilyen. Mindenki hibázhat. Mit?
1: De meg volt, hogy ki a hibás.
0: Igen, tehát mindenki hibázhat, de az, hogy élből kijövök a parlament folyosójára, és azonnal azt mondom, hogy azért, mert bekiabált, meg cicegett, meg zavart minket Magyar Péter, tehát ez a reflexió megmaradt. Úgy, hogy visszajátszották a videót, és látszik, hogy rohadt szót nem szól, lehet, hogy szólhatott volna, lehet, hogy lett volna kedve, de tiszteletbe tartotta az eskü szövegét, meg stb. Egy rohadt szót nem szól. Tehát, valljuk be, erre nincs jobb kifejezés, nettó hazugság. Tehát ez, hát, és mindjárt másra kenik. Tehát most így ül be egy parlamenti képviselő, egy Fidesz parlamenti képviselő, már úgy kezdi, hogy a mentsem a bőrömet, a kellemetlen, és nem is volt egy akkora, tehát nem egy életveszélyes, nem lehetett volna azt mondani, hogy bocsánat, belezavarodtam, nagyon izgultam, nagyon fontos, azt lehetett volna menteni. Annyira komolyan gondolom, hogy és annyira nagy volt rajtam a súly, és annyira boldog vagyok, hogy végre szolgálhatom a hazámat, hogy
1: ezen a módon is,
0: ezen a módon is, és több módon is, és akkor a megtiszteltetés, hogy bejön, hogy egyszerűen túl izgultam a dolgot, sajnálom, hogy így történt, de megpróbálom annál inkább becsületesen. És, érted? Miért nem lehetett ezt mondani? Mert azonnal kijött, és ennél rosszabb indítás nincs.
1: Pedig azt hittem, hogy a Fidesznél gyakorolják a 11-es sugásokat, tudod, mert annál szörnyűbb nincsen, mint hogy ott állsz a BL döntőn, te rúgod az ötödiket, vagy a hatodikat.
0: Szegény Varga Barna.
1: Mert mi volt? Most nem maradtam róla.
0: Hát azért kupa döntőt Görögországban.
1: Szuperkupa?
0: 2-2 volt, igen, 2-2 volt, hosszabbítás sem, 11-es sugásokkal, és 5-4 arányban nyert a másik csapat, és a Varna hagyta ki.
1: Ezt nem is tudtam.
0: Nagyon sajnálom, mindegy, csak a 11-esekről beugrott.
1: Csak arra gondoltam, hogy ott lehet ezt gyakorolni. Tehát amikor mindenki ellen szurkol, jót nem beszélni kell, hanem rugni, de végülis ugyanaz a mentális kihívás, nem?
0: Oké, csak nem, de melyik kapura rugod? Tehát azért
1: a 11-eseknél azért általában beállítják a labdát, tehát azért ott annyi nem kell ezen még neked is gondolkodni, ennyiből talán jó.
0: Szóval ez egy picit furcsa nekem, hogy ez egyszerűen ez a reflexió.
1: De visszatérve arra a történetre, ha ez a nem tudom én termék vásárlása, buzdító rendszer is igaz, amivel Tisza halálra keresi magát, és a kampányban majd tudja ezt érvényesíteni, akkor ez szerinted a klasszikus pártfinanszírozás tiltásban, amikor arról szól, hogy olyan helyről fogadsz el pénzt nem nyilvánosan, akik utána kérhetnek tőled valamit, mint
0: tehát 4 milliárd forint kifizetése közpénzből azért, hogy a Fidesz propagandát tolja, az nem az.
1: Igen.
0: Az nem az. Az, hogy egy Facebook poszton fölül a jobb felső sarokba, ha rákattintasz, vagy nem tudom, az, értem.
1: Nem, ez a kérdésem.
0: Nem tudom, ez nem értek, Stassi.
1: Ha ez ennyire nyilvánvalóan bárki számára elérhető, nyilvános adat, átlátható, mert ugye a Facebooknak muszáj ilyen értelemben átláthatónak lenni, hogy mi hova megy, mi már hogy hova viszi.
0: Én úgy gondolom, hogy
1: akkor ez nem lehet tiltott, hiszen mindenki számára
0: könnyen... Klasszika, ez semmi más nem volt. Ez a kopasz oszt, ez a sásztak, nagyon sok van a füle mögött. Ez a 80 millióval sem számolt még, stb. Tehát itt
1: nem
0: nagyon
1: csak 60 millió volt?
0: Hát bruttó 80, lehet, hogy ha lehet,
1: akkor
0: 60.
1: Lehet, oké, okay, lehet.
0: Bánom én, ha csak beszélni. 60 milliós valami trükköt, ugye megkapta a céget, megszüntette a céget, eltűnt a pénz, stb.
1: Tehát itt a piros olapiros.
0: Neki, és neki a kampány alatt is rengeteg olyan kijelentése és olyan megnyilvánulása volt, ami egyébként meg jogszabályt sértett.
1: Pedig egyszer visszavonult.
0: És elő fogják szedni, és akkor tudja a mártír kártyát elővenni, hogy ja, ugye? Mert én annak idején följelentettem a miniszterelnököt, és most ezért csinálják ezt. Ez semmi más, ez egy megelőző intézkedés volt. Nagyon okosan kitalálta, valami marhaságot ki kell találni, ezt találta, jócakát. Én ezt látom benne, hát taktikázik. Remélem, hogy nem fog tudni angolnázni, és kicsúszni a felelősség.
1: Jó, hát ez Magyarországon azért nagyon keveseket fogtak még el, inkább a kis halakat, és azokat se a politika.
0: Ő elég kis hal ahhoz, hogy példást tatuáljanak vele.
1: Nem is baj, ehhez képest sokat mutatják. Tehát én azt gondolom, hogy nem akkora élmény. Én néha szoktam megnézni, ha nagyon feldobja a Facebook, akkor azért nem szoktam elkapcsolni, hogy képbe legyek, de azért láttam már egy-két szakembert, aki a megnyilvánulásait, hogy is mondjam, 2 perc alatt helyére tette, tehát azért nem annyira megalapozottak szakmailag.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

a Pax FM. A legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of sztár.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, írja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna víz szintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
6: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél. És nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t. Úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
5: A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregényel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Augusztus 17-e és 20-a között a Szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll, C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdődik.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Múlt hétvégén szombaton nagy meccs volt Budapesten, a Grupama Arénában a Real Madrid csapata érkezett és a Ferencvárossal játszott felkészülési, tehát barátságos mérkőzést. Vajon milyen volt pályára lépni a világ leghíresebb és egyébként jelenleg a hivatalos adatok szerint a legértékesebb csapata ellen? Erről fogunk a következőkben beszélgetni azzal a futballistával, aki ugyan jelenleg a Fradi játékosa, de előtte 2019-től ez év februárjáig a Paksi FC-ben játszott, és ez alatt többször járt itt nálunk a stúdióban, a Messenger vonal túlsó végén Osváth Attila. Szia, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz.
2: Szia, szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mindenekelőtt engedd meg, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy.
2: Köszönöm, minden rendben, hál' Isten, egészséges vagyok, mindenki rendben van, szuper.
1: Oké, eltelt pár nap a mérkőzés óta, hát mesélj nekünk kérlek, hadd kezdjem azzal, hogy gyerekként, amikor elkezdtél futballozni, és rólad azért elég korán kiderült, hogy nagyon jól fogsz focizni, gondoltad volna, hogy egyszer a világ legértékesebb klubja ellen fogsz játszani?
2: Hát a gyerekként nyilván álmodozik az ember azért, hogy ki kell, hol szeretne játszani. Nyilván kicsit távolinak tűnt ez a dolog, még egészen talán 2 hónappal ezelőttig is, hiszen oké, hogy az Európa Ligába szerepelünk a Fradival, de mégse a Real Madriddel lejátszunk, úgyhogy örültem neki, mikor lekötötték ezt a barátságos mérkőzést. Természetesen egy jó és nagy élmény volt játszani a Real Madrid ellen. Tisztességes helytállás volt a cél, azt úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk, úgyhogy egy kiváló élményt szereztem magamnak, és remélhetőleg a családomnak is, hogy ez a mérkőzés megtörtént.
1: Igen, hát hogyha valaki nem tudna róla, bár nem hiszem, hogy van ilyen ember jelen pillanatban Magyarországon, de ugye egy 2-1-es végeredménnyel, ugye a Real Madrid javára zárult a mérkőzés, és én azt gondolom egyébként, hogy óriási eufória volt a magyar szurkolók számára, hogy nem marad gól nélkül a Fradi, már mint gólszerzés nélkül. Tehát azért ez egy, így nagyon jó volt a meccs. Nem is tudom, melyik, talán a HVG így fogalmazott, hogy ez egy nyertes-vesztes meccs volt.
2: Igen, igen. Mi is egyetértettünk ezzel. Fontos volt, meg egy jó dolog volt, hogy tudtunk itt hazai pályán gólt szerezni. Nyilván ezzel a szurkolóknak is örömet okozni, akik azért jöttek ki, hogy esetleg hát, ha betalálunk, és tudnak látni egy jó meccset, de azért a stadion nagy része, a B közepet leszámítva, úgy gondolom azért inkább a Real Madridra volt kíváncsi, de a szurkolótáborunk, azok az emberek, akik ott a B közébe szurkolnak, ők ezen a mérkőzésen is folyamatosan nekünk szurkoltak, minket buzdítottak, ránk voltak kíváncsiak, úgyhogy ezt innen is nagyon köszönjük nekik.
1: Igen, ez egy külön érdekesség, ugye, hogy vannak biztos fradi szurkolók, akik egyébként nagy spanyol foci rajongók, és akkor itt ilyenkor mi a helyzet? Egyértelmű volt, óriási érdeklődés volt a mérkőzés iránt. Egyébként voltak is ilyen hangok, hogy miért a Grupama Arénába tették a mérkőzést, ahol mondjuk elfér 22 ezer ember, a Puskás Arénában meg elfért volna 66 ezer. Erről tudsz egyébként valamit?
2: Igen, vannak ilyen fél információim, hogy ott a Puskás Arénába, ott a stadionnak a gyepét azt hiszem, hogy felújítják éppen, vagy valami hasonló dolog állhat ott a háttérben, és ezért nem tudtunk ott játszani, pedig nyilván szerettünk volna mi is ott játszani, mármint, hogy lehet, hogy ez is terve volt a klubnál, de ez állhatott valószínűleg a háttérben. Mondom, 100%-os információt nem tudok, ez csak ilyen fél információ, de hogyha tudhattunk volna játszani a Puskásba, akkor valószínűleg ott lett volna a mérkőzés.
1: Na, oké, akkor beszélgessünk a Real Madridról. Belülről nézve, miben más egyébként mondjuk a Real Madrid játékosainak mondjuk a játék sebessége, mint amit a hazai bajnokságban megszoktatok?
2: Hát úgy gondolom, amikor ritmus váltanak, akkor azért olyan tempóban tudnak játszani, meg közlekedni, egy érintőbe játszani, ami nem megszokott itthon. Most játszuk az Európa Liga meccseket, de azért ott is azért van különbség a Real Madridhoz képest természetesen, hogy ezekben a ritmus váltásokban azért ők jók, erősek, labdabiztosak. Úgyhogy hát igen, amint tempót váltottak, aztól onnantól kezdve elkezdtek egy magasabb fokozaton játszani, akkor azt nehéz volt kontrollálni. De én úgy gondolom, hogy egy éles tétmeccsen azért jobban játszottak volna a Real Madrid ellenünk, de ez nekik egy felkészülési mérkőzés volt, nekünk ugye a szezon közben egy jó gyakorlás volt, vagy egy jó edzés volt, hogy felkészüljünk a jövőre. De úgy gondolom, hogy ha eljöttek volna még a legnagyobb sztárok, ugye akik a világbajnoksággal játszottak, akkor nyilván egy még jobb csapat találtak volna fel, de nyilván nem vagyunk telhetetlenek, és örülünk neki, hogy tudtunk velük játszani.
1: Igen, erről majd még beszélünk, hogy a csapat hogy nézett ki, már mint a spanyol csapat, de visszatérve a tempóváltásra, mikor eszközölték a tempóváltást? Tehát pontosan meg tudtátok mondani, és érzékeltétek, hogy hányadik perctől?
2: Hát így kimondottan nem lehet így a perceket érzékelni, hanem így meccsen belül, amikor volt, amikor kicsit lassították a játékot, amikor csak járatták a labdát, és nem feltétlen akartak annyira támadni. Aztán egyenritmusváltás volt ott a középpályán, ott volt a Kamavi, Inga, Valverde, Arda Güler hármas, ők azért magasabb tempóra váltottak, akkor azért előre tudtak juttatni a labdát, és eljutottak lövésekig. Úgyhogy ez ilyen periódusokban jött ez, hogy éppen mikor mit játszottak, mennyire voltak türelmesek, mennyire akartak támadni. Úgyhogy amikor támadni szerettek volna, akkor nyilván megvoltak a lehetőségeik, de azt mondom, hogy egészen jól játszottunk.
0: Ez a Paks FM és a

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Zalán, az a fantasztikus még ugye a általad szervezett táborokban, hogy ezt a múltkor is elmondtam, amikor itt jártál, hogy koncerteket is szervezel, illetve szerveztek. Tegnap ugye a Magyar Honvédség Központi Zenekarának koncertje volt a Csengeiben, és hát teltház volt, tehát most már tényleg ott tart a tábor, hogy teltházasak a koncertek, és valóban olyan sztárokat hoztok el, Zalán, akiket egyébként nem hallanánk itt Pakson, illetve a vételkörzetünkben.
2: Az volt az elképzelésünk 2016-ban az első fesztivállal, táborral, hogy töltsük meg klasszikus zenével, klasszikus értékekkel a teret, illetve a Paks környékén a települések lakóinak az átjárását elindítsuk, hogy ezzel is segítsük, hogy megnézzék egymás kultúráját, egymás helyszíneit, egymás a különböző településeken lévő programba belehallgassanak, és igazából a kiteljesedését látjuk. Az idei évben a táborok Paksra koncentrálódtak, és úgy hozta a idei szervezésnek a lehetőségei, hogy Pakson nagyon sok koncert lett. És tényleg azt látom, hogy ez az munka ez beérett, a közönség eljön Paksra a környező településekről, és a más koncertekre, Madocsára például, Gerjén, Dunaszentgyörgy, Tolna, ahol vannak a programok, oda pedig elmennek a paksiak. És tegnap a Csengeiben is, amikor ott volt több mint 400 ember a befogadó képessége a színházteremnek, amely teltházas volt, és amikor jöttek ki az emberek, már azzal köszönt el tőlem, hogy és majd találkozunk Madocsán. Tehát természetessé vált ez az átjárás, úgyhogy nagyon örülünk ennek, hogy tényleg mindenütt teltházas, Vakbottyán gimnázium, Csengei, kisebb koncertek, Pro Artis, mindenhol, és hát ezúton is hadd hívjam a hallgatókat nagyon sok szeretettel, és természetesen téged is, a madocsai záró koncertünkre, amely ezen a héten vasárnap este 6 órakor kezdődik. Az lesz a fúvó zenekarok közül a legklasszikusabb koncert, a templomi helyszín miatt is természetesen. A Pénzügyőr zenekar fog fellépni, és egy egészen csodálatos barokkból kiinduló, de természetesen a mai filmzenei és nagyon népszerű zeneszerzők, a mai népszerű zeneszerzők világát is érintő műsor lesz. Mindenkit szeretettel várunk, de a fúvós napok .hu-n még lehet mazsolázni az addig megrendezésre kerülő mai és holnapi koncertekből is.
1: Igen, köszönöm, hogy említetted, a záró koncert tehát vasárnap este 6 órakor a Madocsai Református templomban lesz a Pénzügyőr zenekar koncertjével, és valóban érdemes a fúvosnapok.hu-ra ráklikkelni, mert hogy a mai napon is többek között 10 órakor Tolnán, majd 4-5-től is lesznek koncertek, úgyhogy ahogy szoktuk mondani, nem csak Pakson, hanem a vételkörzetünkben is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, de azért még egy pár percig maradjatok, ha tudtok. Péter, szeptemberben indul az iskola, a tanév a Pro Artisban is. Mit tudnál üzenni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, unoka kapcsán egyengetik az útjaikat, akik esetleg pont most gondolkodnak azon, hogy mondjuk nem tudom én, 6 vagy 7 vagy 8 éves a gyerek, most kellene kitalálni, eldönteni, hogy esetleg zeneiskolába iratni, ugye általában ilyenkor szokták, hogy akkor valamit sportoljon, tanuljon hangszeren, a nyelvet meg csak megtanulja valahol majd, vagy az iskolában, vagy magánúton. Szóval mit tudnál üzenni? Miért jó az, hogyha valamilyen hangszeren tanul a gyermek?
3: Hát ez egy nagyon nehéz. Egyrészt már beszéltem erről ma egy pár mondat rég. Hál' Istennek a beiskolázásunk az utóbbi időben elég sikeres, tehát van elég növendék.
1: Na, ja, azt hittem, akkor elég... az lesz a válaszot, hogy bocsánat, de nincs hely.
3: Nem. Szerencsére sok növendékünk van, soha nem lehet elég, persze ezt hangsúlyozni kell. És nem csak 6 meg 8 éves gyerekeket várunk, hanem akár 66 vagy 77 éveseket is várunk, mert ez nem lehet elég korán, vagy nem lehet bármikor elrontani, hogyha valaki elkezd egy hangszeren megtanulni. De természetesen várjuk még szeptember hónapban a jelentkezőket, még lehet, aki most találja ki, vagy most jut eszébe, vagy most kezd kedvet kapni hozzá, ezt nagy szeretettel várjuk. Az iskolakezdő szülőknek annyit üzennék, hogy mindenki szokott attól félni, hogy nagyon megterhelő lesz az iskolakezdés a gyereknek, és ezért nem mer bevállalni semmit. Az a jó hírem van, hogy a mi oktatási formánkban ez akkora terhet nem ró a gyermekre, viszont rengeteg élménnyel gazdagodhat. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy ne féljen, és legyen bátor. ahogy más klasszikus más, mondta volt.
1: Igen, igen, igen, kicsit másként. Igen, és akkor a fúvós táborok legfiatalabb táborozójához fordulok. Zalán, te egyébként mit mondanál más fiataloknak? Miért jó hangszere játszani?
4: Hát én most a dobról beszélek, hogy legalábbis én azért szeretek dobolni, mert ki tudom verni magamból, hogyha ideges vagyok, vagy rossz kedvű, akkor azt magamból ki tudom verni. És a többieknek meg azt szeretném üzenni, hogy mindenki haladjon el a zene útján, mert szerintem mindenki meg fogja találni a hozzáillő hangszert.
1: Nagyon szépen mondtad, köszönöm a jó tanácsot, de apukádat meg kell kérdezem, de nem csak akkor üti a dobot Zalán, amikor ideges, gondolom nem, én.
4: Akkor többször szoktam.
2: Igen, de nagyon odos hozzátenni, hogy neki a dobverés az nem azt jelenti, mint amikor nem tudom, otthon valaki elkezd, nem tudom, betont verni az öklével, vagy nem tudom, hanem hogy ő tényleg úgy, mint egy hangszeren játszik, tehát ő nem az energiát vezeti le, hanem egyszerűen ugyanúgy, mint bármely más hangszeren, a hangszínekkel, azzal a cintányéroknak sok-sok színével, a dobban kialakítható dallamvilággal, ritmikai világgal, tehát hogy ő amikor azt mondja, hogy kiveri magából ezzel, és nem ez a dühös püfölés, hiszen tényleg nagyon az indulótól kezdve a latin zenéig, a swingig, akár dobverővel, akár seprűvel, vagy ilyen szoftos ütőkkel, hát annyiféle hangszint, meg tényleg szinte dallamot átvívva, nem dallam hangszerre tud dobon is kifejeződni egy ember, és szerintem erre gondol Zalán, hogy mindenki megtalálja a hangszerét, hogy mindenki megtalálja azt a zenei, művészeti, és egyben szeretett nyelvet, amivel az ő a saját lelki világát ki tudja fejezni, valószínű, hogy egy felnőtt már tudatosabban tud erre figyelni, egy gyermek meg sokkal természetesebben és ösztönösebben egyszerűen érzi, hogy mi az, ami jó neki. Úgyhogy Zalán is így van, és egyébként nagyon sokszor ugyanúgy általában a dobot, ugyanúgy tuterát is előveszi, és elvonul vele, egy kicsit elkezd dallamokat játszani, de természetesen focizni járt ő is, sportol, tehát, hogy önmagában a zene az nem elég, de szerintem kihagyhatatlan egy olyan ember életébe, aki tényleg ne akarja teljes mértékben ismerni a világot, az egyetlen egy világnyelvvel, a zenével ez sikerülhet.
1: Jaj, de szép, igen, világnyelv. És Zalán, egy utolsó kérdés hozzád. Van olyan célod, hogy van egy olyan darab, amit nagyon szeretnél tudni eldobolni, vagy egy olyan zenekar, amiben nagyon szívesen dobolnál, ha mondjuk nagyobb leszel. Van valami ilyen célod a dobolással?
4: Hát Én át szeretnék menni az Egresibe, és ott szeretném folytatni a dobolást. És azért nem negyedikbe fogok, mert az ott ilyen felsősöknek van az iskola, meg egyben gimnázium.
1: Az Egressy Béni Református Igen. Művészeti Szakgimnázium.
4: És oda szeretnék átmenni.
2: Uh-huh. Hát konziba szeretne jönni, amelynek az ötödiktől van a úgynevezett kiskonzi rész az általános iskolába, és ott már kiemelten foglalkozunk, ott kötelező mindenkinek zenélni, és ebbe a zenei képzésbe szeretne részt venni.
4: És én nekem nem is a... És, hogy egy picit átmenjek más témába, és nem csak azért, hanem nekem a legfőbb célom igazából az, hogy én színész szeretnék nagyon lenni.
1: Na tessék!
4: Én színész szeretnék nagyon lenni, és tehát, hogy ugyanúgy színészkedek, meg zenélek.
1: Miért ne lehetne a kettőt együtt? Legyenek meg a céljaid, és valósuljon meg minden. Köszönöm, hogy itt voltatok. Apa, most nem várom, hogy kommentáld. Nagyon szeretnéd kommentálni?
2: Mindent elmondott,
1: amit szeretett volna. Zalán, jövőre jöhetsz egyedül, hozzál egy kis dobfelszerelést, és mutass valamit. Megígéred?
4: Igen, csak akkor nagyobb térkre, mert...
1: Hát a stúdiót bővíteni nem tudom, de valahogy majd megoldjuk, mit szólsz, kitaláljuk. Ja. Jó?
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: 65 ezer ember előtt lépett fel a Paksi Pódium Táncstúdió, nem is akárhol, a Szigeten, Európa egyik legnagyobb rendezvényén. Erről egyébként többek között mi is hirtattunk a Facebook oldalunkon, és maga a stúdió is, és erről fogunk csevegni a következőkben. Báló Viviennel, a Táncstúdió vezetőjével. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: És hoztál két lányt magaddal.
3: Igen.
2: Méghozzá Szabó Dorinát. Szia, üdvözöllek! És itt van Szabó Panna is.
3: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
2: Két szőke hölgy, majd aki a videó podcastet visszanézi, és nem vagytok testvérek.
3: Nem, nem.
2: Egyébként azt tisztázzuk, hányan léptetek fel, Vivi, a Szigeten?
3: Én 10 táncost vittem.
2: 10 táncost vittél. Miért pont ezt a két, miért pont benneteket hozott Vivi beszélgetni ma?
4: Mi vagyunk ugye nagyjából a legidősebbek a pódiumban.
3: Igen, valamint ugye Panna múltkor nem tudott itt lenni, amikor az Európa-bajnokságról hazajöttünk, és ilyenkor igyekszem úgy cserélgetni a lányokat, hogy mindig valaki szerepléshez jusson.
2: Remélem, hogy azért is ők jöttek, mert ők a legjobb kedvűek és a legcsacsogósabbak. Már negyed órája nagyon jól érezzük magunkat a stúdióban, és köszönöm, hogy említetted a múltkort, mert legalább akkor hozzáteszem, hogy Panna 3 Európa-bajnoki cím tulajdonos. Hát ezt azért úgy jegyezzük meg. Sziget, DJ Oti bulia. Vivi, hát hogy jött a felkérés? Sebestyén Balázs buliáról van szó, 65 ezer ember előtt. Mit éreztél, amikor megkaptad a telefonhívást, vagy nem tudom, hogy jött a felkérés?
3: Igen, ugye én az RTL klubban Kuruczi Sándorral dolgoztam ugye együtt, az RTL klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne-e kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton. Hú, mondom. És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk. Az érzés az, a kérdésedre válaszolva, nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
2: Jaj, de jó, Panna, milyen volt, mire gondoltál, mit mondtál? Mit mondott Vivi? A Szigeten kéne fellépni? 100 000 ember előtt?
4: Ugye fölhívott, és akkor mondta, hogy ugye a Sanyi hívta, és hogy lenne ez az ajánlat, ez a Sziget fesztiválon fellépni. És én először nem is hittem el, szóval én nagyon örültem neki, mivel nekem ez volt az első, de mondjuk mindenkinek, hogy 65 ezer ember előtt így fellépni.
2: Ezt már előre prognosztizálták? Tehát előre mondták, hogy körülbelül ekkora közönség
3: igen,
2: várható?
3: Igen, pontosan tudtunk mindent, hogy mi várható, de így visszakérdezett a Panna, hogy tényleg? Mondta, hogy ilyen szülinapi buliba volt. Mm-hmm. És mondtam, hogy tényleg, és te ott leszel fent.
2: Na igen, tehát akkor meglepődtél, de örültél.
4: Hát nagyon, igen, nagyon örültem neki.
3: Lelkes volt.
2: Egyébként gondolkodtam ezen, mert hogy a nyári szünet van tulajdonképpen, ilyen értem, egy kis nyári szünet van a táncstúdióban.
3: Igen,
2: is.
3: De amúgy nagyon jó volt, mert összetudtam szedni egyébként azokat a táncosokat, akikhez én mondjuk nagyon ragaszkodtam. Tehát ők pont most nem voltak nyaralni, mert már letudták múlt héten.
2: Dorina, mit szóltál ahhoz, hogy te is bekerültél a csapatba? Úgy tudom, hogy pár hónapja vagy a Pódium Táncstúdió tagja, de előtte 10 évig már táncoltál, szóval mit szóltál hozzá?
4: Hát én alig hittem el, szóval nagyon hálás voltam, hogy én is bekerülhettem ebbe a 10 emberbe, és hát utána is végig örömmel álltam az egész produkcióhoz.
2: Na meséljetek, hogy mit tapasztaltatok a szigeten, ugyanazon a bejáraton kell bemenni, meg DJ Otival találkoztatok? Meséljetek egy kicsit, kezdhetik a lányok?
3: Persze.
2: Panna?
4: Hát őszintén sajnos nem tudtunk így a DJ Otival találkozni, de láttuk, szóval már azért az is nagy élmény. Hát mi ugye a backstage-be voltunk, szóval hát így közel voltunk hozzá, de sajnos nem tudtunk vele találkozni így személyesen.
2: Nem tudom, Dorina, hogy téged megkérhetlek-e arra, hogy meséld el, hogy tulajdonképpen, ha valaki nem tudná, egyébként Paksról is sokan fönt voltak DJ Oti, vagyis Sebestyén Balázs bulián, Szigetes bulián, de ha valaki nem tudná, hogy egészen pontosan mit kellett csinálnotok, hány percig voltatok a színpadon? Ugye ez egy 4 órás produkció volt.
4: Igen, egy pár percig voltunk a színpadon, és amikor odaértünk, akkor volt egy főpróbánk, és akkor... felmentünk a színpadra, volt egy hosszabb kifutószerűség, és akkor miután felvonultunk, utána kellett kiszaladni a kifutóra, és ott tulajdonképpen improvizálnunk kellett egy kis bulis produkciót, és utána visszaszaladtunk, köszöntünk a nézőknek, és ennyi volt, de hatalmas élmény volt tényleg.
2: Igen, amikor feléltetek a színpadra, volt valami plusz ováció, Vivi?
3: Én ugye ott voltam hátul, és nagyon sok mindent nem láttam amúgy belőle, de...
2: Van az úgy.
3: Igen, igazából amikor így megláttam a gyerekeimet, főleg olyan gyerekeket, akiket részben 3-4 éves koruk óta edzek, ugye Pannát mondjuk 5, akkor ez olyan... hihetetlen és megható érzés volt, hogy az én gyerekeim vannak ott ennyi ember előtt, hogy szokásomhoz szíven elsírtam magam.
2: Jaj, ezt nem tudtam, hogy nálad ez a szokás, hogy amikor ők színpadon vannak,
3: akkor te... Amikor ilyen megható pillanatok vannak, akkor nagyon elsírom magam. Amúgy nem vagyok síros, de ilyenkor nagyon el tudok érzékenyülni.
2: Lányok, ti ezt tudjátok, hogy amíg ti fent vagytok a színpadon, addig Vivi zsebkendőkkel közd?
4: Igen, amikor vége volt a főpróbának, és hátra mentünk a színpad mögé, akkor már mondta a Vivi, hogy nagyon elérzékenyült, és olyankor szerintem mi is ugyanúgy elérzékenyülünk.
2: Oké. Okay. Egyébként én úgy tudom, hogy erre a produkció

0: Például Csengét már ismerte ugye az adásból, azt hiszem mondta is a Csengének, hogy ugye ő lesz az egyik ilyen kis vezető, pannára rábökötte leszel a másik, és ez ott pikpak, tehát nagyon-nagyon gyorsan működött.
1: Ugye Tóth Csenge Lucáról van szó, aki a Csillag Születik produkcióban befutott, és vele szerepeltél, és ugye elképesztő menetelést hajtottatok végre egy bő 3/4 évvel ezelőtt.
0: Igen.
1: Tavaly decemberben, pont itt találgattuk a lányokkal adás előtt, hogy igen, tavaly év végén
0: igen, volt. Igen, decemberben, úgyhogy nyilván meg is lepődtem, hogy újra csörgött a telefon, mert ilyenkor azt gondolná az ember, hogy feledésbe merül, és bármilyen budapesti vagy környékbeli iskolát tulajdonképpen felhívhattak volna, és nekem az nagyon megtisztelő volt Sanyitól, hogy mégiscsak én rám gondolt, én jutottam eszébe, és az én gyermekeim.
1: Igen, és ez teljesen jó és pozitív, ahogy mondod. Hát igenis, itt vidéken is nagyon-nagyon komoly táncoktatás zajlik. Ez többek között abból is látszik, hogy a lányok hova mennek majd tovább tanulni, majd erről is beszélünk, de említettétek lányok, hogy amikor felmentetek a nagy színpadra, akkor ott volt egy ilyen improvizációs rész. Rátok volt bízva, hogy a zenére mit táncoltok, Dorina?
2: Igen.
1: Igen, és...
0: A fiatalságot kellett megtestesíteniük.
1: Igen, igen.
0: Tehát ennek az volt igazából a mondani valója, és ilyen önfeled bulizást kellett nekik improvizálni, de ez nem okozott nekik problémát.
1: Na, ki milyen figurát választott? Dorina?
0: Hajdobálás.
1: El tudod mondani? Valahogy mondd el.
2: Csajos volt, ugrálnunk kellett, a nézőkkel is... kommunikáltunk végül is, mert ők újjongtak, tapsolták, és akkor mi is hype-oltuk őket.
1: Panna?
3: Én is ugye ezt csináltam, szóval hát így én is buzdította a népet, és nagyon jó érzés volt, mert ugye visszakaptuk azt az energiát tőlük, amit mi ugyanúgy adtunk neki.
1: Igen, ugye, hát szokták mondani DJ Otti buliára, ugye retroval indít elsősorban, és akkor utána megy, hát inkább ilyen elektromos zenében, most is ez volt a koncepció, és hát nagyon sokan nyilatkoztak úgy, hogy mint a 30-as, vagy 40-es, vagy akár még idősebb korosztály, akik közönségként ott voltak, hogy jaj, hát a fiatalságunkat újra átéltük, ugye ezt így szoktuk, és ezt kellett nektek képviselnetek.
0: Így
1: egyébként
0: van.
1: Azt láttam, hogy ilyen egységes fehér ruházatban voltatok, ezt is összehangoltátok a többi táncstúdióval, Vivi?
0: Igen, meg volt adva a dress code.
1: Aha,
0: tehát kicsit ők, ahogy ugye bejöttek egy ilyen első áldozókat, kellett megtestesíteniük, akik ugye ezután átcsapnak egy buli hangulatban. Tehát egyébként...
1: Ez tök jó, hogy legalább elmagyarázzátok. Nagyon jó. Aha.
0: Igen, igen.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Tehát bevonult a kis Sandén, és akkor tulajdonképpen utána, tehát mintha kisgyerekek lennének, én így tudnám értelmezni, és utána a fiatal kori, vagy ez a gyermeki buli, a régi fiatalság, ugye, ahol mi is táncoltunk a szobába, vagy akár tinédzserként egy diszkóban.
2: Vagy akár egy buliban, így van. Na, kulisszatitkókat nem tudom, hogy tudtok-e még nekünk elárulni a Szigetről, lányok, illetve hát azt említettétek, hogy Sevestyén Balázst DJ Otit csak láttátok, de azért úgy tudom, hogy máshol ott tudtatok kommunikálni. Panna?
3: Igen, volt egy ugye egy ilyen másik művész, ugye Pali. Ő, ugye, ővel nagyon jól kijöttünk. Igen, a Mini Oti.
2: Igen. Ugye törpenővésű színészről van szó, egyébként ezt tegyük hozzá. Ővel tudtatok beszélgetni esetleg?
3: Beszélgettünk, képet csináltunk, szóval igen.
1: Össze is barátkoztunk.
3: Igen, össze is barátkoztunk.
1: Én már tegnap telefonon is beszélgettünk.
2: Tényleg?
1: Igen, és ma reggel is
2: így. Tényleg? És
1: vagy este,
2: valami másik újabb fellépés kapcsán vagy?
3: Mondta, vagy, hogy reméli, ne. Hogy még egy színpadon lesz.
1: Igazából még nem árulhatunk el semmit, nem tudjuk, mit tartogat a jövő, bár én remélem, és úgy érzem, hogy nem biztos, hogy most úgy meg fogunk állni.
2: Uh-huh. Sziget nagy színpad, backstage, ez mindig egy izgalmas dolog. Hogy kell egyébként ezt elképzelnünk, Dorina? Úgy, mint ahogy egy átlagos nagy rendezvényen a színpad mögött általában ilyen sátrak vannak felépítve, és akkor a különböző csapatok, csoportok, sztárok ugye ott készülődnek, így kell valahogy elképzeljük itt is?
3: Igen, nagyjából. Csak, nem csak sátrak voltak, hanem egy hát ilyen kis mini ház volt, klíma, hűtő benne, szóval elég sokat ott voltunk, úgyhogy gondoltak a táncosokra, meg a szereplőkre is, hogy kibírjuk ezt a jó pár órát.
2: Tőletek azért gondolom, csak nem kértek ilyen listát, hogy mit szeretnétek a backstage-be? Milyen üdítőt, vagy milyen kéteringet?
1: Nem, ott nem tartunk.
2: Ott nem tartunk, de még bármi
1: de
2: lehet.
1: Mindenről gondoskodtak. Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ide nem jöhet be úgymond olyan ember, aki jegyet vásárolt. Nekünk teljesen külön bejáratunk volt, minket, nekünk behajtási engedélyünk volt autóval a nagy színpadhoz, minket ugye kísértek, tehát tényleg egy ilyen teljesen tulajdonképpen egy ilyen különálló részen tartózkodsz, egyébként kicsit arrébb ugye Balázséktól, tehát így konkrétan egymás szomszédságába, és teljesen különállóan mész be, és a többi.
2: Uh-huh. Egyébként ezt még végig se gondoltam, hogy akkor tulajdonképpen nem azon a bizonyos gyalogos hidon közlekednek, ahol ugye a Sziget tömege beözönlik általában a Sziget
1: nem,
2: minden nap, hanem van egy
1: már
2: külön...
1: Nem, fel volt csak vívá autóval, kísérő személyzettel, és tulajdonképpen a lányok a VIP részlegen ingyen bulizhattak, uh-huh. Úgyhogy ezt nagyon élvezték.
2: Uh-huh. Na, jól
1: meg
2: van.
1: Hát a szülők is.
2: Meg hát a szülők is. Tényleg volt olyan, hát most egy héttel előtte tudtátok meg, hogy a Szigeten fel kell lépni 65 ezer ember előtt. Volt olyan, aki anyuka, apuka, aki azt mondta, hogy megveszem a jegyet most. Vagy azért
1: nem
2: ilyen...
1: kellett megvenni.
2: Ja, a szülőknek sem.
1: Nem.
2: Jaj, tényleg volt ilyen lehetőség. Hát ez nagyszerű. Tehát, hogy mondjuk fejenként ki hány ember, gondolom, nem lehetett
1: persze,
2: neki, nem
1: és ráadásul a VIP részlegen ugye fontos kiemelni, tehát mi ott konkrétan a szülőkkel és a lányokkal pangó időben együtt bulizhattunk.
2: Jaj, de jó, egyébként lehet, hogy ez azért van, most az jutott eszembe, mert hogy többségében 18 év alattiak voltak, és hát akkor ott mégiscsak akár szülői felügyelet az jó.
1: Minket beengedtek, igen. Úgyhogy lányoknak nagy élmény volt. Uh-huh. És akkor így mi így köztes időben táncoltunk, bulisztunk együtt a szülőkkel, lányok ott ugrálták a nagy ugrásokat, megtapsolta őket ott a VIP részlegen bulizó.
2: Igen, jó.
1: Meg hát milyen, ugye a ruhába jöttek a magyarosba, ugye amíg nem vették fel a felépőruhát, és akkor nyilván beazonosították őket, hogy ők táncosok. Nyilván rajtunk volt ugye ez a ilyen VIP-es mindenféle jelölése, hogy mi ugye nyilván artistát, hogy művészek vagyunk,
2: igen.
1: De és akkor próbáltak nyilván, hogyha sorba álltunk mindenféle információt kicsalni a szülőkből, hogy tudjátok, mikor jön DJ Oti, tudjátok ezt, de hát nyilván mi mindent tudtunk, de nem mondhattuk meg, de a szülők jelvezték ők is, hogy egy kicsit most így hú, tőlük kérdeznek, és ez mennyire vagány.
2: Igen, hogy ti vagytok beavatottak, tehát
1: igen.
2: Hát azért az nem semmi lehetett, igen, hát hány órával előbb kellett ott lenni, Dorina?
3: hát már reggel ott voltunk, az és igen. Este volt a fellépés.
2: És este volt igen. a fellépés, és akkor a színpadra lépés után kivártátok a bulinak a végét, vagy illett kivárni, ha már ott voltatok, akkor...
3: Mármint a legvégét.
2: Az Ótinak a... Igen.
1: Nem, azt nem kellett,
2: utána már
1: hát, hogy kijussunk.
2: Igen, már csak azért is, mert ugye...
1: Beszoroltuk volna.
2: Igen, igen, tehát a következő fellépőknek is biztosítani kellett ott a helyet. Hát biztos, hogy egy élmény volt, és hát nem tudom, hogy mire és hogyan készülöttök majd most a nyár végén, vagy az ősz elején, de én úgy tudom, hogy Dorina, te idén érettségiztél, és nem igen. akárhol tanulsz tovább.
3: Igen, a Budapesti Táncművészeti Stúdióba megyek tovább, Pestre.
2: Gratulálunk! Köszönöm hát szépen. Oda nem sokan kerülnek be, Vivi, ezt te tudod a legjobban.
1: Igen, nyilván nem lehet eltitkolni, hogy én is oda jártam, és a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok az igazgató úrral. Egyébként pár hét múlva találkozunk, már még nem beszéltek róla, de különböző együttműködéseket fogunk kötni, amire szintén felkértek. De erről majd később.
2: Hú, tele vattok, nagy felkérésekkel.
1: Igen, mondtam múltkor, hogy majd csak mindent akkor mondok, ha már 100%-ig biztos vagy lement a folyamat, de azért ennyit elmondhatok, hogy ilyen tervek vannak, és természetesen az egyértelmű volt, hogy ezeket a kapcsolatokat ilyenkor meg kell mozgósítani, és de ez Dorinának köszönhető ez a felvétel.
2: Oké, okay. Egyébként a táncművészetén belül nem tudom, hogy vannak most a szakok, tehát hogy te mire szakosodsz?
3: Színházi táncosra.
2: Színházi táncra.
3: Igen, úgyhogy abban mindenféle stílus beletartozik.
2: Vivi, ezzel egyetértesz? Jó helyen
1: hát persze,
2: lesz?
1: Mert én is oda jártam.
2: Okay.
1: Hát ez nagyon nagy büszkeség, és Pannát is oda küldjük egy év múlva.
3: Kettő.
1: Mindig
2: semmi vészre. Egy év múlva már ki kell
1: akkor
2: tölteni a papírokat.
1: Akkor két év múlva majd, de egy év múlva igen, már rá kell
2: már
1: készülni.
2: Így van.
1: Ez azért jó, mert tényleg olyan táncosokat képeznek ott, akik bármelyik színpadon később megállják a helyüket. Tehát, hogyha nekik egy latint kell táncolni, ő latint is fog tudni. Ha neki balettozni kell valaki mögött, akkor balettozni. Ha akár egy ilyen showban kell táncolni, ahol nagyon remélem, hogy már ugye egyre több kapcsolat épül, és még oda is majd Dorinát akár, vagy majd Pannát. Ugye tudom szépen ajánlani, most is voltak edzőim, akiket már tudtam kiajánlani, ugye fiatalabb lányok munkára. Tehát, hogy én így próbálom őket segíteni ezzel kapcsolatban.
2: Igen, és hát fantasztikus munkát végez a táncművészeti, de hát azért tegyük hozzá, hogy ahhoz kellenek ezek a műhelyek, amelyet például te is működtetsz, akár vidéken is, ahol kineveled, és kinevelik ezek a táncstúdiók.
1: Majd így összeolni egy együttműködés, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy látnak az én munkásságomban ennyit.
2: Fantáziát, hát mi is nagyon büszkék vagyunk rád, és rátok.
1: Köszönjük.
2: És még egy dolog, én úgy tudom, hogy Dorinának és Pannának valamiféle páros együttműködése is van. Panna?
3: Van egy duónk.
2: Igen, és mit csináltok a duóban? Hát, van valami koreográfiátok?
1: Ez tudnád.
3: Ez inkább ilyen hip-hopos, ilyen girly ez a duónk. És hát
2: tehát egy tánc koreográfia.
1: Szóval ráznak. Mondjuk ki.
3: Igen, és mi koreográfáltuk.
1: Igen,
2: micsoda, ezt már ők találták
1: igen,
2: ki.
1: Ők csinálták.
2: És láthattuk mi ezt már a színpadon?
3: Igen.
1: Akkor csak a gálán. Úgyhogy szerintem gálán. Majd most megyünk a kopkanapokra, mert ott is felkértek, az is egy oltári nagy rendezvény. És,
2: az
1: és
2: hol lesz?
1: Hol is lesz? Tamásiba.
2: Uh-huh.
1: Igen,
2: ja,
1: és
2: igen.
1: Most kapcsolnom kellett elnézést.
2: Igen, igen, igen.
1: És szerintem oda feltesszük a színpadra. Nagyon örültem, én a lányokra bíztam, úgyhogy én csak így átnéztem, és az észrevételeimet minimálisan hozzátettem. És nagyon kevés észrevétel kellett hozzáteszem.
2: De milyen jó, hogy ebben is már hagysz nekik önállóságot.
1: Muszáj, mert Pannát is már elkezdtem egy éve, hogy kezdjen el ilyen kis gyakornokként tanítgatni, mert én azt gondolom, hogy minél hamarabb kezdik, annál több tapasztalatuk lesz.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy azért egy, aki már van, azért egy 16 évesen el kell kezdeni kicsit
2: igen.
1: már belejönni.
2: Egy percünk maradt, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Egy utolsó kérdés a lányokhoz. Sziget, nagy színpad, pipa, 65 000 ember előtt, esetleg valami álom még ezen kívül, Panna?
4: Hát, még több ilyen.
2: Még több ilyen?
1: Köszi. Okay.
2: Dorina?
3: Ugyanez.
5: Simán jöhet.
1: Na, akkor.
2: Egyébként tényleg volt lámpalázatok, vagy így, hogy úgymond csoportban léptek fel, így azért mindig ad valamiféle biztonságot a történet.
3: Az elején szerintem, amikor felvonultunk a színpadra, akkor eléggé izgultunk, de utána egy fél percig kb. Ott álltunk, és láttuk a 65 ezer embert, és amúgy én megnyugodtam. Tehát én is annyira
1: jó volt. Láttam őket most amúgy idegesnek. Aha. Szerint olyan adrenalin löket volt, tehát igen. Nekem is ott hátulálva, hogy szerintem most én nem láttam rajtuk, versenyeken szoktak rettenetesen idegesek lenni, vagyis hát Pannáról ezt tudom, Dorinát még versenyhelyzetben nem láttam, de majd...
2: Igen, egyébként ez egy jó kérdés, hogy a reflektorok hogy vannak megvilágítva. Panna, láttátok a tömeg végét, vagy a tömeg nagyságát, kiterjedését nagyjából?
3: Hát lehetett valamennyire látni, de elég láttunk el a végéig.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, írja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
3: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? -121-120 centi körül, 122 centi körül állítta a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, -122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött -120 centiméternél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban érheti el a fő Dunákban a -132 centimétert a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár -140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
2: Strandfesztivált tartottak tegnap a Faddomborii strandon. A rendezvényen Root Fitness bemutató mellett fellépett DJ Dominik, helyi zenekarok közül a Berek Brothers és a Sisa Café, valamint az est sztár vendégei Josh és Betty voltak. Dunaföldvárváros önkormányzata 1 millió forint visszanemtérítendő letelepedési támogatást biztosít a feltételeknek megfelelő kérelmezők számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kérelmeket szeptember 15-e és október 15-e között nyújthatják be, a 45 év alatti és az egyéb pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezők. A részletes feltételekről és a szükséges dokumentumokról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál a 0675-541-550-es telefonszámon, illetve az aljegyző@dunaföldvar.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. A letelepedési támogatással kapcsolatos felhívás megtekinthető Dunaföldvárváros közösségi oldalán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. augusztus 16-án vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. 30 éve nem látott beruházás kezdődött a Dunán az atomerőmű működésének biztosítása érdekében. Elsőként erről lesz szó. Aztán Barnabás István ismerteti a paksi atomerőmű ügyében a kormánynak küldött önkormányzati megkeresést. Lesz szó a testvérvárosi látogatás meglepetéseiről, és Bognár György elárulja, hogy lehet-e Szalai József az idei év gólkirálya. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál, déli 12 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Augusztus 12-én a Paksi atomerőműben tartotta kihelyezett ülését a magyar kormány. Milyen fontos az atomerőművet érintő döntéseket is hoztak. A döntés részleteiről Magyar Péter miniszterelnök számolt be közösségi oldalára feltöltött videóban.
2: Fontos döntéseket hoztunk a Duna rekord alacsony vízállása miatt szükséges beavatkozásokról. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a Paksi atomerőmű és Duna-Szentbenedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: A bárkák elsüllyesztése a tegnapi napon meg is kezdődött. Erről a kormányfő az általa Pakson tartott sajtótájékoztatón számolt be.
2: Három évtizede nem látott komplexitású, nehézségű, mértékű munka folyik itt most Paks és Duna-Szentbenedek települések között, amely két részből áll, ahogy már elmondtuk, egy fenékküszöb kialakításából, amely 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni a szakemberek, és egy ideiglenes megoldásból két 80 méteres bárka egymás melléállításából, rögzítéséből, beforgatásából és az irányított süllyesztéséből. Tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 cm-nél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél. És nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozná elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, és meg is fogjuk akadályozni. Emlékezhetnek rá, hogy pár hete néhány milliméteren múlt, hogy nem kellett lezárni végül, lekapcsolni a paksi atomerőművet. Eközben Romániában, az ugye sokan mondták Romániát példának, Csernavodában végül le kellett állítani a teljes atomerőművet, és várhatóan 10 napig bizonyosan nem fog üzemelni. A célunk egyrészt az, hogy megőrizzük a két üzemelő turbina működését, másrészt, hogy a munkálatok előre haladtával, a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének a duzzasztását, olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolásra kerülhessenek a turbinák. Ugye 8 turbinája van a Paksi atomerőműnek, összesen 2000 megawatt teljesítményre képes, ehhez képest most két turbina üzemel, majd 500 megawatt teljesítmény. Ez a legnagyobb, legfontosabb erőműve Magyarországnak. Mindenki láthatta, hogy az utóbbi hetekben Paks kiesése milyen turbulenciát, milyen problémákat okozott. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, hiszen Paks leállása óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, a magyar vállalatoknak, a lakosságnak, és persze a magyar költségvetésnek is, hiszen ha kiesik ez a 2000 megawatt termelés tartósan, az óriási plusz terheket ró a magyar költségvetésre.
0: Heti körkép.
1: Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én Barnabás István paksváros alpolgármestere a Városházán. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormánya megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldásokat, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
3: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerőmű működését veszélyezteti a rendkívül alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztómű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni. Nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztómű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát. Ebben a felterjesztésben tehát nem egy beruházás megvalósítását kérjük. És még egyszer hangsúlyozom, azt kezdeményezzük, hogy a kormány vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldásokat. A harmadik üzenetünk az pedig az, hogy véleményünk szerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban. A klímaváltozás ugyanis teljesen új helyzetet teremtett. A jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felül vizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is. A rendelkezésünkre álló vízkészletet úgy kell megőriznünk és hasznosítanunk, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Mint arról már beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi külön busz is indult a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Forster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte Páfi Katalin kolléganőnknek, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Reichertshofenben járt egy paksi delegáció. A városi delegáción kívül egy kiránduló csoport is részt vett a Párfeszten. A négynapos kirándulásnak részese volt Forsterné Jutka is, akit egy nagy meglepetés ért kint Németországban. Jutka, mi volt ez a meglepetés?
3: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a tűzoltó egyesületé egy nagyon szép, kényelmes helység volt, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban, mert a rokonságtól azt az üzenetet kaptam, hogy ha elfogadok egy kömlődi ruhát, akkor nekem adják. És én tudtam, hogy ez a ruha, míg dunakömlődi felvonulásból emlékeztem rá, hogy világos színű. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, ez egy piros öltözék, és kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él, a felesége küldte nekem ezt a csomagot, gondolta, hogy én szívesen elfogadom. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, és ugye volt a Reichertshofeni Párfesztnek a felvonulása, és a buszon lévő utas társaim között a német nemzetiségi néptánc csoport volt, négy pár is a buszon utazott, és látva ezt az öltözéket, hát ez gyönyörűség, és akkor én kapva kaptam az alkalmon, hogy ezt fel kell venni, és felvonulni a paksi csapattal. És a Somkert fiatalember lett a párom, és így beöltöztünk, és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz. Nagy meglepetés volt nekem, mert gyönyörű ez a ruha. És a másik, amit el szeretnék mondani, hogy ugye a családi kötődés miatt a férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unoka testvérével. Ami már nagy öröm, mert 2 évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk, és ez is egy szombat délután létrejöhetett.
2: Hát akkor két meglepetés is ért, úgyhogy duplán öröm volt neked ez a Reichertshofeni kirándulás.
3: Nagyon-nagyon nagyszerű volt. Csodálatosan fogadtak bennünket, mindenbe segítettek, kirándultunk, városnézés, és mindig ott voltak mellettünk, kísértek szeretettel. Nekik is nagy élmény volt, hogy a csoporttal lehettek.
0: Heti körkép.
1: Pajtáska, egy táskányi segítség a rászorulóknak. A Paksi Kistérségi Szociális Központ 3. alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat 2026. augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon 8 és 16 óra között. a Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetőjével, Fodor Melindával, Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az akció részleteiről.
4: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központ épületében, ahová lehet hozni azokat az eszközöket, tárgyakat, amikre meghirdettétek iskolakezdésre segítséget nyújtana, ugye gyerekeknek, szülőknek. Nagyon széles a skála, a paletta, amit be lehet hozni, illetve amit vártok, és vajon meddig? Ez az, amiről kérdezem Fodor Melindát. Mit kell tudni tulajdonképpen erről a kis pajtáska programról?
5: A pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy megkérdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Mi neveztük el a pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig munkanapokon 8 és 16 óra között. Fontos, hogy ha használt dolgokat, tehát használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hord. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni, amit 1-4 osztályig hordanak a gyerekek, tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplőruhát, tehát fekete nadrágot, vagy fekete szoknyát, fehér inget, fekete cipőt, ahol az évnyitón meg tudnak jelenni a gyerekek, illetve fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
4: És hát amikor beszélgettünk, akkor említetted azt, hogy nem csak ilyenkor évelején nagyon hasznos ez a dolog, hanem évközben is. Amik megmaradnak, azokat fel tudjátok használni, mert hát évközben is történhet ilyen, hogy elszakad egy táska, vagy kinő a gyerek egy ünneplő ruhát, amit szintén évközben is tudnak használni. Tehát, hogy ezt a 17-ét annyira szorosan azért nem tartjátok, ugye?
5: Mindenképpen szerettünk volna egy határidőt szabni. Azért szerencsés az augusztus 17-en, mert utána még ki tudjuk osztani ugye a családoknak, de olyan is volt már, hogy szeptember elején érkeztek meg a kis csomagok, azokat eltesszük, és az évközben osztjuk ki, tehát nyilván betelnek a füzetek, ceruzák elkopnak, iskolatáskák elszakadnak, tehát ami tavaly nagyon sok adomány érkezett, hiszen a Paks 2 is első alkalommal csatlakozott hozzánk, és na, rengeteg táskát gyűjtöttek össze a Paks 2 dolgozói, azokat becsomagoltuk, eltettük, de most már azokból nincsen, hiszen évközben pont ez miatt, mert megrongálódott, vagy elhasználódott, hogy betelt a füzet, ki tudtuk osztani. Tehát aki úgy gondolja, hogy még nem végez így a szortírozással 17-ig, azért nyugodtan hozza be akár augusztus 31-én, vagy szeptember 1-én is a Szociális Központba, el fogjuk fogadni, és nagyon örülünk neki.
0: A Vétel Körzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland kihívás várt. A 13 éves Katona Olivér a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt LEGO táborban, sőt szakkörre is jár Kerekesné Kajári Tündéhez. Olivérrel Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a tábor záró napján.
2: Olivér, te visszajáró táborozó vagy itt a LEGO táborban? Mit kell róla tudni, és mennyire inspirál, mennyire érdekel téged a legózás?
3: Most vagyok másodjára a LEGO táborban. Már 2 éve járok a LEGO szakkörrel is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik.
2: Hát te most már nagyfiú vagy, ugye gondolom a bonyolultabb LEGO alkotásokat is el tudod készíteni. Mi volt az, amit eddig készítettél a héten?
3: Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát nagyon emlékszek.
2: Ezek gondolom mechanikus LEGO alkotások, tehát mozognak. Ezt hogy mind tudjátok megoldani?
3: Hát egy motor segítségével, meg egy akkumulátorral.
2: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a továbbtanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni?
3: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: Heti Körkép.
1: Augusztus 9-én kezdődött, és a mai napon ér véget a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, ami Tolna megye több településén várta az érdeklődőket egész héten. Az egyhetes program sorozata hagyományoknak megfelelően Madocsán vette kezdetét. Erről Kovács Zalán, László Artisziusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett tuba művész a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
4: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Ők ez a kicsikét utcazene jellegű zenét játsszák, de egyébként nem az, amennyire az tűnik így talán az első látása róluk, hiszen inkább azt mondom, hogy egy ilyen fúziós jazz zenét játszanak. És ebben nagyon-nagyon szépen délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba Madocsai Dunaparton, és nagyon sokan teltházzal hallgatta őket már a melegben is. Őket utána váltotta Budapestről a helyőrség, a Magyar Honvédség budapesti helyőrségének a Fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncert adtak elő, egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és utána jött az Omega koncert, de még egy picikét, már nem az Omega klasszikus koncert, bocsánat, de még mielőtt arra kitérek, még annyit hozzáteszek, hogy mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülősátak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutatósátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is. És ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, amely a Szekeres Tamás gitárművésznek, aki 25 évig volt az Omega gitárosa, a 3 éve elindított Benned szól a dal című projektjének egy folytatása. Úgyhogy klasszikuson meg a Benned szól a dal, ez lett az új neve idén nyáron a projektnek, hiszen ez egy kicsikét kibővült. Eddig két ütőhangszeres művésszel együtt lépett fel, és hárman adta a koncerteket, és a nyáron felkértek engem, hogy csatlakozzak tubán a műsorhoz, úgyhogy most már minden koncerten én is együtt játszom ebben a projektben, illetve még egy-egy műsorszámban rendkívül érdekesen passzol, és jól passzol a citera hangja is ez a formációhoz. Kovács Dudás Klára Junior Prima Díjas Citera Művészeten Akadémia tanára, aki még a színpadon van, illetve ahova utazunk, ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenélt, úgyhogy zseniális nap volt.
1: A hét folyamán a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében Pakson fellépett többek között a Magyar Rendőrség zenekara és a Magyar Honvédség Központi zenekara is, Gerjenben a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese, a mai napon pedig a Madocsai Református templomban a Pénzügyőr zenekar koncertje zárja a rendezvényt.
0: Heti Körkép.

0: Összefoglaló magazinja.
1: Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári eketábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026-ban a görgényi havasok lábánál kapott helyet Gyergyó Csoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az Atomerőmű Sportegyesület túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába, ahol kint járt Pálfi Katalin kolléganőnk is. Ő beszélgetett Erzsivel.
2: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csoma falván volt a tábor. Tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétenek érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig át megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy teszett neki, jól sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy ott például sok egyéb attrakciós volt abban, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak, és ott is játszottak, szórakoztak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó, kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint, de jó érzésre értünk haza.
3: Te milyen túrákon voltál?
2: Én olyan jó közepes túrákat vállaltam be egy szekszári túratársnőmmel. Volt egy 19 kilométeres, egy 16,5, legalábbis kiírás szerint annyi volt, de mindig egy picit több. Illetve volt egy péntekrei levezetőnek, az egy 12 kilométeres túra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a Feketerez Marosforrás volt a igazából a lényeg az egész, hogy a Feketerezre másztunk fel, és a Feketerezen ott ered a Maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntet, hogy az a Maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abban, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert még előző héten még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már azért 30-31-29 fok volt, de nem az volt, ami itthon nálunk. Sőt, az éjszakák meg le is lehűltek 12-14 fokra, úgyhogy este 6 óra környékben mindenki vette fel a pulóverjét, termopulcsiját, ami nem volt kellemetlen, mert végre egy kicsit fázott az ember. Tulajdonképpen mind a három túra, amit választottam, egyikben sem csalódtam. Jó túravezetőink voltak, de rengeteg tájékoztatás adtak menet közben, hogy mit kell tudni arról a helyről. Az első túrám az egy panoráma gerinctúra volt, hogy milyen hegyeket láttunk itt a görgényi havasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még áfonyát is szedtünk menet közben, amikor a Feketerez Marosforrásos túránk volt, akkor még Málna bokrok mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapatot.
3: Ezek alatt a túrák alatt, én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
2: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beírtam, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Csomafal egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az udvarába, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a leges reketáborom az 2002

be volt, pont gyergyűjak szervezték akkor is, és egy nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra, és a házigazda konkrétan fogta a gémeskútnál, leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oda ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábat áztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvizekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőre a tábor szervezést, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki. Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A legutóbbi bajnoki ilyen osztozkodott a pontokon, a Paksi FC és a Honvéd kétszer is kiegyenlítettek a vendégek. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játék részben születtek a találatok. Paksi oldalról Pető Milán és Szalai József volt eredményes, a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Bognár György vezetőedző így értékelt a Honvéd elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
2: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben is cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
1: A Paksi FC adta története során több alkalommal is a magyar labdarúgó bajnokság gólkirályát. A 2020-as éveket követően Háni János, Ádám Martin, Varga Barnabás, Böde Dániel is elnyerte a címet. Idén Szalai József a harmadik bajnokin negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdése Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol, versenyben lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos? Így válaszolt.
2: Hát aki az utóbbi években Pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirály címét. Hát a mezőnyjátékában még azért a technikai megoldások, szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lépni.
1: A Paksi FC az OTP Bankliga negyedik fordulójában ma este 17:30 idegenben lép pályára a Puskás Akadémia ellen Felcsúton a Páncsó Arénában. A Puskás két győzelemmel és egy vereséggel kezdte a szezont, és jelenleg a második helyről várja a folytatást, míg a Paks 4 ponttal a 7. helyen áll.
0: Heti körkép.
1: Hagyományosan minden év szeptemberében rajtol az atomfutás Pakson. Az idei évben az atomfutás 14. a brutál atom pedig 13. alkalommal kerül lebonyolításra. A profi és amatőr futók, családok, baráti társaságok egyaránt megtalálják maguk számára a megfelelő kihívást a különböző kategóriákban. Különleges és egyedülálló futóélményt ad az atomfutás, hiszen Paks városának ikonikus pontjain halad, mely érinti az MVM Paksi atomerőmű környezetét is. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be. Farsan Kókai Flóra, a rendezés-szervezés motorja, vele beszélgetett Páfi Katalin az idei atomfutás részleteiről.
3: Hamarosan itt a szeptember, ugye egy hónap van még, hogyha jól számolok, az atomfutásig. Nagyban megy már ugye a szervezés, majd hogy nem a véghajrájában vagyunk. Beszélgető partnerem Kókai Flóra, aki a lelke tulajdonképpen ennek az egész szervezésnek, ennek az egész rendezvénynek. Flóra, az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján idei esztendőben milyen változásokra lehet számítani? És hogy látod, előnevezés alapján mennyien lesznek, lehetnek? Tehát, hogy rekord születhet-e esetleg?
4: Igazából az előző évekhez képest szerintem lehet rekordszám. 1500 fő, amit így úgymond tudunk fogadni, és így a pálya meg a versenyközponti terület is elbír. Reménykedünk benne, hogy megint megugorjuk közel ezt a létszámot. Különböző változtatások most történtek ettől az évtől kezdve. A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk ugye az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat, de a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt távmódosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy. 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vizen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral, úgyhogy mindenféle dologgal készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
3: Lesz a mellékrendezvénye, vagy mellékprogramja magának az atomfutásnak?
4: Igen, a Richter Egészségváros ugyanezen a napon fog ide kitelepülni Paksra, és együtt kerül megrendezésre, úgymond ez az atomfutás, brutál atom, és itt mellette ez a Richter Egészségváros központ. Minél több embert várunk emiatt a futásra is, és erre az egészségváros részre is.
3: Mire számítotok, milyen időjárás lesz? Mert most ezt az interjút, illetve ezt a beszélgetést, amikor folytatjuk, akkor rekkenő hőség van, kánikula. Szeptember közepére mi a tendencia, hogy nézted? Gondolom azért árgus szemekkel figyelitek az időjárást.
4: Igen, hát igazából az erőrejelzés nagyon azt mutatja, hogy meleg lesz és forróság lesz, de amit tudni kell, eddig az atomfutáson minden második évében amúgy esett az eső. Tavaly évben hőség volt, tikkasztó meleg volt, azelőtti évben esett az eső. Azelőtt is úgy volt, hogy meleg volt, azelőtt megint esett az eső, úgyhogy igazából most az esőnek van itt az ideje. Kíváncsiak vagyunk, hogy most bejönne ez, hogy minden második évben esik az eső.
3: Említetted, hogy rekordszámú nevezőre, nevezésre, indulóra számítotok. Mennyi az a segítő, aki tulajdonképpen melletted ott áll?
4: Körülbelül egy 150 fő, kik ott vannak és igazából dolgoznak ezen, de hogyha így az útvonal biztosítóktól kezdve mindenkit számolunk, akkor ez egy 200 fő van, minimum 200 fő.
3: További jó szervezkedést kívánok még itt a véghajrára, aztán tényleg, ahogy említetted, legyen egy kicsit ilyen szemerkélős idő, szerintem most ebben az időszakban nagyon kívánjuk.
4: Igen, nagyon szépen köszönöm.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Best of órával. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkarírja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160.000 forint, a szakképzésben tanulók havi 110.000 forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
5: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozná elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
4: A Magyar Államkincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
6: A Take That egy angol pop együttes 1989-ben alakult Manchesterben, direkt azzal a céllal, hogy az elsősorban fiatalokat megszólító fiúcsapat amerikai koncepcióját Angliában is meghonosítsa. A kezdetektől az R&B, az Urban Soul és a Mainstream Pop műfajai között lavírozó formáció egy 1992-es feldolgozással tört be a köztudatba, első albumuk is ebben az évben jelent meg. A 90-es évek közepére a rádiós és televíziós szerepléseknek köszönhetően a Take That már a szupersztárság ösvényeit rótta, első világkörüli turnéjuk 95-ben vette kezdetét. A drog problémái miatt egyre kezelhetetlenebbé váló Robbie Williams még a turné előtt kiszállt a bandából, és mint tudjuk, később összeszedte magát és brutálisan sikeres szóló karriert futott be. 96-ra kifogyott a Susa Take That-ből, és miután kiadták az instant a slágerlisták élére kerülő Bee Gees feldolgozásokat, milliónyi csalódott rajongó méltatlankodása, sőt öngyilkossággal fenyegetőző tinilányok hisztériája közepette, bejelentették feloszlásukat, amit egy búcsúkoncerttel kísértek.

A Take That 10 éves szünet után 2006-ban visszatért a színpadra egy turnéval, és új anyagon is dolgozni kezdtek. Gary Barlow mellé ezúttal a többi tag is beszállt a dalírásba, és a 2000-es években nagyot mentek, elképesztően sikeres visszatérést valósítottak meg. Világkörüli turnék és lemezek követték egymást, legendás Wembley stadionos megakoncertek és a zeneipar díjainak zivatara sem maradt el. 2010-ben Robbie Williams is csatlakozott hozzájuk egy album és egy diadalmas turné erejéig, és bár hivatalosan azóta távozott, a kapcsolat nem szűnt meg zenésztársaival, és időről időre felbukkan a Take That látókörében. A srácok további változásokat követően se álltak le, és mind a mai napig aktív szereplői a popzene színterének. A mai Best of Start Bee Gees feldolgozásukkal az 1996-os How Deep Is Your Love-val zárom.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 16-án vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Megkezdődött a bárkák elsüllyesztése a Dunán szombaton. 65 ezer ember előtt léptek fel a Pódium Tánc Stúdió növendékei. Pálfalvi Viktor Szegeden versenyez. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Kurucz Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
3: Ugye én az RTL Klubban Kurucz Sándorral dolgoztam ugye együtt, az RTL Klubnak a vezető koreográfus. Elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncertet, igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne-e kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton, hú, mondom, és én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
1: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
3: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL Klub a szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk. Ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
0: Fox FM hírek.
1: A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken. A tankönyvkiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető. Dunaföldvárváros önkormányzata 1 millió forint visszanemtérítendő letelepedési támogatást biztosít a feltételeknek megfelelő kérelmezők számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kérelmeket szeptember 15-e és október 15-e között nyújthatják be. A 45 év alatti és az egyéb pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezők. A részletes feltételekről és a szükséges dokumentumokról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál a 0675-541-550-es telefonszámon, illetve az aljegyző@dunaföldvar.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. A letelepedési támogatással kapcsolatos felhívás megtekinthető Dunaföldvár város közösségi oldalán. Strandfesztivált tartottak tegnap a Faddombori strandon. A rendezvényen Root Fitness bemutató mellett fellépett DJ Dominik, helyi zenekarok közül a Berek Brothers és a Sisa Café, valamint az est sztár vendégei Josh és Betty voltak. Bagoly túrára várja az érdeklődőket a Simon Tornyai vár. Az intézmény által a Facebookon közzétett bejegyzés szerint a túra augusztus 19-én 18 órakor indul a Simon Tornyai vártól, és új útvonalon megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal várja a résztvevőket. A szervezők 4-10 fős csapatok jelentkezését várják. További részletek a Simon Tornyai vár közösségi oldalán találhatóak.
0: És most, sporthírek a Pax FM-en.
1: Augusztus 17-e és 20-a között a Szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország, több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll, C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem tudom, hát, hogy lehet, lázadunk, hogy a fiatal, de lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: ez benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon jöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Paks FM.

0: FM. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
4: Hogy kerültem ide?
3: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott lenni első ránézésre.
4: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
3: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa, egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
5: Paks FM.

0: Paksefem. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez, mostantól kezdve így lesz? Azt a leborult szivar végez, mostantól kezdve így lesz? És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt,
4: igen,
3: vagy
4: igen.
3: Nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy bulim. Hát annál önállóbb személyiség azért kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
4: Ő is beszélt.
3: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészházban lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudtad befogadni. Mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Roppi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát
4: de
3: akkor
4: mogorva.
3: Lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát, fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad. Csak nagyon szépen kérlek, nem kell vele haverkodni, csak tűrd el. És kinyitottam az ajtót, behoztam a kutyát, és az

0: kört, ott volt egy park, ezért éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te, hozd vissza te.
1: Visszajött?
0: A másik kutya? Uh-huh. Soha többet nem lett meg.
1: Uh-huh.
0: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta, aki, akkor még nem volt ez annyira...
1: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
0: Vissza ne gyere,
1: vagy most lelépsz innen,
0: lehet.
1: Vagy neked annyi.
2: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
4: Öt.
5: Mérai Kata, színésznő, coach.
4: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
3: Teázni.
4: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
3: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
4: igen,
3: nem?
4: Igen.
3: Ez a... Hadd higgye, amit
4: de hisz. Mogorva alak? Nem.
3: Lehet, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
4: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
3: Hát
4: tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív biztos. Jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
5: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
6: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam, és akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
3: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
6: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kenített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, 5. osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
3: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet?
6: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek vagy elfogadjak.
3: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
6: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.
0: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
2: Dancsanna Mari.
4: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, tehát ez benne van a pakliban.
3: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
2: Erdőhegyi Brigitta.
5: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
3: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.
3: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Paks FM.
7: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetése

0: telefonszámon.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akar, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
5: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 centiméternél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozná elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
4: A tankönyvkiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz, a cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető.
3: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Augusztus 17-e és 20-a között a Szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll. C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel.

Ez volt Dua Lipától a These Walls, és most elkezdjük a délutánunkat 2-től egészen este 6-ig. Én hozom a jó slágereket, a mikrofonnál Strasser Ábner van, illetve egy-két érdekességet is, mint például, hogy Madonna 68 éves lett a mai nap folyamán, és egy másik híres énekesünk 49 éve halt meg, méghozzá Elvis Presley. Róluk is megemlékezünk ebben az órában, de most jöjjön Artemastól az I Like The Way You Kiss.

Ez volt Luis Capaldi-tól Survive, ezt is lehetett hallani a héten a Sziget Fesztiválon, de most nem a Szigettel foglalkozunk, hanem egy születésnapossal, a 68. születésnapját ünnepli ma Madonna, aki 1958. augusztus 16-án született Michiganben, és több mint 4 évtizede a popzene egyik meghatározó alakja. Pályafutása során 7 Grammy-díjat nyert, és világszerte több 100 millió lemezt adott el. A születésnapját idén Görögországban tölti, Korfün nyaral, pénteken pedig helikopterrel Meteorába utazott, ahol meglátogatta a híres Varlam kolostort. A beszámolók szerint nagyjából 3 órát töltött ott, és még a kolostor apátjával is találkozott. És nem Madonna az egyetlen nagy név, aki ma ünnepel, Angela Bassett szintén 68, Steve Carell 64, James Cameron pedig 72 éves lett. Úgyhogy augusztus 16-a kifejezetten erős nap a sztár születésnapok között. Így játszunk is nekik, de nem a boldog születésnapot, hanem a Balmartól jön.

Dr. Béres és Verrib Tamástól szólt az Ügye nem bántad meg 2016-os feldolgozása Jimmy számának. Ma pedig, hogyha a

Kanadába volt világsztár, az Egyesült Államokon kívül mindössze 3 városban koncertezett, mindhárom Kanadában. Európában például soha nem adott koncertet. Elvis 49 éve nincs velünk, de kevés előadó van, akit ennyi idő után is egyszerűen csak a keresztnév emleget az egész világ. Szóval most Elvis Presley-től a Burning Love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, írja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160.000 forint, a szakképzésben tanulók havi 110.000 forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
6: És mögöttünk itt látszik már, látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fődunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
5: A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakshfm slágereivel. Pakshfm.

15:8 perc van, így vasárnap délután folytatjuk a jó slágerekkel. Elég meleg van odakint, én hozom a hangulatot, és azt is megmondom, hogy milyen program lehetőségek várnak bennünket itt a következő napokban és hetekben. Továbbá egy kicsit arról beszélünk, hogy közel 60 év után egy új, vagyis egy eltűnt növényt találtak meg a kutatók, de erre jobban kitérünk, most jön Sabrina Carpentertől a Man Child.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 17-ig várják az adománygyűjtéseket, a pajtáska, egy táskányi segítséget, jó állapotú iskolatáskát, akár tanszereket, tolnai felszereléseket a szociális központban Pakson, az Ifjúság utca 4 alatt, hétköznapokon 8 és 16 óra között. Augusztus 19-én jön a második bagolytúr a Simontornyán, az indulás a Simontornyai vártól 18 órától lesz. S jönnek a Szent István napok, Kalocsán várják augusztus 20-án a kilátogatókat rengeteg programmal, ünnepi szentmise vagy városi megemlékezés. Szent István nap augusztus 20-án Szekszárdon is lesz. 10 órakor ünnepi felvonulás, 10 óra 30-kor koszorúzás és az este nagy koncertjét az Attila Fiai Társulat adja a Béla Király téren. Augusztus 19 és 21-e között Pakson is megtartják a Szent István napokat. Augusztus 18-án 20 óra 30-tól piknik mozi lesz, 19-én szerdán fellép a Tűzvirág Tánc Egyesület, augusztus 20-án csütörtökön még több fellépőnk lesz, jön a Neoton Família és sztárjai és a Méringer is. 21-én pedig Andró zárja a programot, de előtte jön Dániel és a Pornograszt is. Augusztus 22-én színház lesz Kalocsán, a Padlás. Félig mese, félig musical, két részben. Így vasárnap vetít a Bölcskei Rákóczi mozi, 16 órától a Mancsőri járatot lehet megnézni, 18 órától a Reminds of Him, emlék róla, 20 óra 30-tól pedig a Jégkrémest vetítik.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Gáspár Lacitól szólt a tavasz, és egészen különleges felfedezés történt Ausztráliában. Oda megtaláltak egy növényfajta, amelyet 1967 óta egyetlen alkalommal sem dokumentáltak, ezért már kihaltnak hitték. A Ptilotus serrarius nevű

veszettnek hit faj került elő, a növényt ma már nem kihaltnak, hanem kritikusan veszélyeztetettnek tekintik, vagyis néha egy telefonnal készített fotó is elég ahhoz, hogy egy faj gyakorlatilag visszahozzunk a kihaltak közül. Hirtelen nekem az AI jut eszembe, ne hagyjátok átverni magatokat, de nyilván, hogyha ilyeneket láttok és úgy fotozzátok le, az nem AI, az a természet csodája, hogy ilyen eltűnt vagy veszélyeztetett fajok és növények újra-újra életre kelnek és feltűnnek. De most vissza a zenéhez, jöjjön Switch Disco-tól a Hideaway.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkarírja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
3: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fődunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
2: Strandfesztivált tartottak tegnap a Faddombori strandon. A rendezvényen Root Fitness bemutató mellett fellépett DJ Dominik, helyi zenekarok közül a Berek Brothers és a Sisa Café, valamint az est sztár vendégei Josh és Betty voltak. Dunaföldvárváros önkormányzata 1 millió forint vissza nem térítendő letelepedési támogatást biztosít a feltételeknek megfelelő kérelmezők számára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A kérelmeket szeptember 15-e és október 15-e között nyújthatják be, a 45 év alatti és az egyéb pályázati feltételeknek megfelelő kérelmezők. A részletes feltételekről és a szükséges dokumentumokról a Dunaföldvári polgármesteri hivatalnál a 0675-541-550-es telefonszámon, illetve az aljegyző@dunaföldvar.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás. A letelepedési támogatással kapcsolatos felhívás megtekinthető Dunaföldvárváros közösségi oldalán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Ez volt Zara Larsontól a Midnight Sun, aki fellépett a szigeten ezen a héten, és tegnap volt a sziget záró napja, így erről egy kicsit kell beszélnünk, hogy hogy is záródott a tegnapi nap és az egész sziget, illetve hogy ma is van egy fura világnapunk, ma egyszerre tapsol a világ, ez azt jelenti, hogy ma van a világ tapsnapja. Erről is egy kicsit hosszabban beszélek, hiszen tudjátok, minden napra van egy fura világnapunk, ami érthetetlen okokból ünnepelve is van. De most kezdjük zenével, ebben az órában jön Azdisztól a Touch Me.

Roberto Salt a Wild Ride. Ma pedig rendezik a World Club Day-t, vagyis a világtaps napját, amelynek ötlete egészen egyszerű, a világ különböző pontjain élő emberek ugyanabban a pillanatban tapsolnak egyet. A közös tapsot New York-i idő szerint délelőtt 10 órakor időzítették, ami nálunk délután 4 órát jelent, vagyis nemrégiben történt. A kezdeményezés mögött nincs politikai vagy vallási üzenet, a szervezők egyetlen közös, pozitív pillanatot szeretnének létrehozni, és nem néhány száz emberről beszélünk, a hivatalos oldal számolója szerint több mint 1,95 millióan csatlakoztak az kezdeményezéshez, úgyhogy aki ma délután pontosan 4-kor tapsolt, ne lepődjön meg, vagy ha körülötte tapsoltak. Elvileg ugyanebben a másodpercben a világ számos más pontján is ugyanezt csinálják. Hihetetlen mik vannak, inkább zenéljünk tovább, jön Burcsányitól az Éreztem.

Ez volt Tóth Abigétől és Exentől a Sugar Daddy, majdnemban pedig véget ért a 2026-os Sziget Fesztivál. A szombati záronapon George Smith vitte az estét R&B irányba, majd Skrillex zárta a nagy színpad programját. A buli persze itt még nem ért véget, több helyszínen egészen reggel 6-ig folytatódott a zene, többek között Suvex, Subfocus és Dimension fellépésével. Az idei Sziget azért is különleges volt, mert a hagyományos fesztivál 5 napra rövidült, előtte viszont visszatért a mínusz 1. és a 0. nap is. A szervezők a területet 11 különböző zónára osztották, és a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak a nem zenei programok is, és nemzetiségből sem volt hiány. Az idei fesztiválra 112 országból, 6 kontinensről érkeztek látogatók, a végleges összlátogató számot viszont egyelőre nem mondták meg, mert friss hivatalos adatok még nem találhatók. De amint meg lesz, ezt én továbbítom is nektek, nem sokára pedig folytatjuk zenével.

0: sikereit. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Reklámot hallottatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Ég és föld között létezik egy titokzatos hely, ahol életre kelnek a csodák. Ez a Padlás. Félig mese, félig musical, amely évtizedek óta emlékeztet minket a szeretet erejére. Nézd meg te is a Veresegy Színház lenyűgöző produkcióját augusztus 22-én, szombaton este 8 órától, Kalocsán, az Érsekkert szabadtéri színpadán. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ 114-es irodájában. Mert kell egy hely.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkarírja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
4: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
3: A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Dunaszentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Dunaszentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
3: Augusztus 17-e és 20-a között a Szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll, C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Ez volt Rehab től a Believe, 5 óra után ő nyitotta meg nekünk a jó hangulatot. Ebben az órában is maradunk a hangulatos zenéknél, illetve azt is elmondom, milyen időjárásra lehet számítani a következő napokban. Továbbá egy érdekes kutatást is, hiszen 78 évig ott maradt az egyik hegyen egy óriási fosszília, és ennek a történetét is elhozom, hogy ez hogyan alakulhat így ki. Most jön Heaven till az Iraq.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre több felé fordulhat észak-nyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kíséretnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Hajnalban 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 27 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Délen, délkeleten mérhetjük a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékeket. Keddre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, napközben már elsősorban keleten, északkeleten alakulnak ki elszórtan záporok, helyenként zivatarok. Az északi északnyugati szél többfelé élénk erős marad, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Predator's Soul to Pain and Glory. És egészen elképesztő történetet hozok most, előkerült az északi sarkvidékről. Az a történet, ahol 1948-ban egy brit expedíció egy hatalmas fosszíliára bukkant a norvég medve szigeten, de olyan nagy volt, hogy egyszerűen nem tudták magukkal vinni, néhány csontot és fényképet elvittek, a lelet a nagy részét pedig ott hagyták a hegyen. Most, 78 évvel később sikerült megfejteni, mit találtak. Egy eddig ismeretlen ősi kétéltű szerű ragadozó volt, amelyet én nem tudok kimondani, de megpróbálom, Artobatrachus urdenisis nevet kapta. Az állat körülbelül 2,7 méter hosszú lehetett, és ezzel messze a valaha ismert legnagyobb képviselője a saját csoportjának. A legérdekesebb, hogy a koponya jelentős része azóta az időjárás miatt elpusztult, ezért a kutatók az 1948-ban készített fényképek segítségével rekonstruálták az eredeti formát, vagyis néhány fekete-fehér fotó közel 8 évtizeddel később kellett ahhoz, hogy kiderüljön, egy rekordméretű ősi ragadozót hagytak ott a sarkvidéki hegy tetején. A kutatásról most ennyi, és a történelemről most jöjjön Benz.

Nora Tiltől szólt a Voodoo. Ezzel is búcsúzom az elmúlt 4 órában. Strasser Elmer volt a műsorvezető itt a Paks FM-en. Mindenkinek további szép vasárnap estét kívánok, és jó rádiózást! Sziasztok!

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akar, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Kurut Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
3: Ugye én az RTL Klubban Kuruci Sándorral dolgoztam ugye együtt, az RTL Klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja most szombaton, hú, mondom. És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól, megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
2: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
3: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL Klubba szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van, sőt én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk, ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
2: A tankönyv kiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz, a cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető. Bagoly túrára várja az érdeklődőket a Simontornyai vár. Az intézmény által a Facebookon közzétett bejegyzés szerint a túra augusztus 19-én 18 órakor indul a Simontornyai vártól, és új útvonalon megújult ügyességi kvíz és sportfeladatokkal várja a résztvevőket. A szervezők 4-10 fős csapatok jelentkezését várják, további részletek a Simontornyai vár közösségi oldalán találhatóak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, írja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 centiméternél. És nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Strandfesztivált tartottak tegnap a Faddombori strandon. A rendezvényen Root Fitness bemutató mellett fellépett DJ Dominik, helyi zenekarok közül a Berek Brothers és a Sisa Café, valamint az est sztár vendégei Josh és Betty voltak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Augusztus 17-e és 20-a között a szegedi Majd téren kerül sor az egyetemi kajakkenu világbajnokságra. Az újabb hazai rendezésű világversenyen 24 ország, több mint 200 sportolója száll vízre, köztük 25 magyar versenyző is. A mezőnyben az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője Pálfalvi Viktor is vízre száll, C2000 méteren Gyányi Leventével, C4500 méteren pedig Szilágyi Balázzsal, Szarka Krisztiánnal és Bakos Zoltánnal állnak rajthoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz külügyminisztérium magyarázatot kért az Egyesült Államoktól és Törökországtól azokra a hírekre, amelyek szerint törökországi amerikai fegyverkészletekből jelentős mennyiséget adhatnak át Ukrajnának. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a készletek között 12 rakétasorozatvető indító berendezés és 70 nagy hatótávolságú ballisztikus rakéta is szerepelhet. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már 2 hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a 2 beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen 2 napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél. És nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a Fő-Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak kb. 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalba érheti el a Fő-Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a Fő-Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozná elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Kurucz Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
3: Ugye én az RTL Klubban Kuruci Sándorral dolgoztam ugye együtt, ő az RTL Klubnak a vezető koreográfusa, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncert, tehát igazából majdnem mindent koreografál. És hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton. Hú, mondom. És én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
1: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
3: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klub a szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk. Ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. július 19-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. 30 éve nem látott beruházás kezdődött a Dunán az atomerőmű működésének biztosítása érdekében. Elsőként erről lesz szó. Aztán Barnabás István ismerteti a paksi atomerőmű ügyében a kormánynak küldött önkormányzati megkeresést. Lesz szó a testvérvárosi látogatás meglepetéseiről. És Bognár György elárulja, hogy lehet-e Szalai József az idei év gól királya. Tartsatok ma este is velem a mikrofonnál, este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!
4: In my

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Augusztus 12-én a Paksi atomerőműben tartotta kihelyezett ülését a magyar kormány, melyen fontos az atomerőművet érintő döntéseket is hoztak. A döntés részleteiről Magyar Péter miniszterelnök számolt be közösségi oldalára feltöltött videóban.
2: Fontos döntéseket hoztunk a Duna rekord alacsony vízállása miatt szükséges beavatkozásokról. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendeltük el. A kormány a mai helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Emellett a várhatóan ismét rendkívül gyorsan apadó vízszint miatt a fenék küszöb építésével párhuzamosan arról is döntöttünk, hogy készenlétbe helyezünk Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát. Szükség esetén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén, hogy ezzel a végleges fenékküszöb elkészültéig is elkerülhető legyen a paksi erőmű teljes leállítása.
1: A bárkák elsüllyesztése a tegnapi napon meg is kezdődött. Erről a kormányfő az általa Pakson tartott sajtótájékoztatón számolt be.
2: Három évtizede nem látott komplexitású, nehézségű, mértékű munka folyik itt most Paks és Duna-Szent Benedek települések között, amely két részből áll, ahogy már elmondtuk, egy fenékküszöb kialakításából, amelyet 145 ezer köbméter követ fognak felhasználni a szakemberek, és egy ideiglenes megoldásból két 80 méteres bárka egymás melléállításából, rögzítéséből, beforgatásából és az irányított süllyesztéséből. Tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 centiméternél. És nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett egy centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, a hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 centimétert a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, és meg is fogjuk akadályozni. Emlékezhetnek rá, hogy pár hete néhány milliméteren múlt, hogy nem kellett lezárni végül, lekapcsolni a paksi atomerőművet. Eközben Romániában, ugye sokan mondták Romániát példának, Csernavodában végül le kellett állítani a teljes atomerőművet, és várhatóan 10 napig bizonyosan nem fog üzemelni. A célunk egyrészt az, hogy megőrizzük a két üzemelő turbina működését, másrészt, hogy a munkálatok előre haladtával, a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének a duzzasztását, olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolásra kerülhessenek a turbinák. Ugye 8 turbinája van a paksi atomerőműnek, összesen 2000 megawatt teljesítményre képes, ehhez képest most két turbina üzemel, majd 500 megawatt teljesítményen. Ez a legnagyobb, legfontosabb erőműve Magyarországnak. Mindenki láthatta, hogy az utóbbi hetekben Paks kiesése milyen turbulenciát, milyen problémákat okozott. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk, hiszen Paks leállása óriási érvágás lenne a magyar gazdaságnak, a magyar vállalatoknak, a lakosságnak, és persze a magyar költségvetésnek is, hiszen ha kiesik ez a 2000 megawatt termelés tartósan, az óriási plusz terheket ró a magyar költségvetésre.
1: Sajtótájékoztatót tartott augusztus 12-én Barnabás István paksváros alpolgármestere a Városházán. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőműben kialakult helyzet kapcsán. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete keddi ülésén úgy döntött, hogy megkereséssel fordul Magyarország kormányához, és arra tesznek javaslatot, hogy a kormánya megváltozott körülmények között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldásokat, és ennek során tekintse át a korábban kidolgozott szakmai koncepciókat is. Az önkormányzat szerint három dolgot kell átgondolni és új szemléletmódot kialakítani, hangsúlyozta Barnabás István.
3: A Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés. Ez Magyarország energiabiztonságának a kérdése is. Ha a paksi atomerő működését veszélyezteti a rendkívüli alacsony vízállás, akkor ez már nem egy helyi probléma, ez egy országos ügy. A második üzenetünk az az, hogy Magyarország kormánya a megváltozott klimatikus viszonyok között vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító valamennyi lehetséges megoldást, köztük a Fajsz térségében évtizedek óta ismert duzzasztómű és hajózsilip tervet is, de ez lehet egy fenékküszöb is itt valahol paksi szakasz alatt, ami megemeli kellőképpen a vízszintet. Mi nem egy konkrét műszaki kérdésről, megoldásról szeretnénk beszélni. Nem ezért állunk most itt, mert ez nem a mi dolgunk. Tehát mi nem akarunk egy duzzasztómű mellett, vagy fenékküszöb mellett, vagy ellen érvelni. Erről nem az önkormányzatnak kell döntenie, erről a legjobb vízügyi, energetikai, környezetvédelmi és közlekedési szakmai tudás alapján kell döntést hozni. A kérdés az az, hogy Magyarország hogyan kíván alkalmazkodni a klímaváltozás új kihívásaihoz úgy, hogy közben hosszú távon is megőrizze energiabiztonságát. Ebben a felterjesztésben tehát nem egy beruházás megvalósítását kérjük. És még egyszer hangsúlyozom, azt kezdeményezzük, hogy a kormány vizsgálja felül a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását biztosító lehetséges megoldásokat. A harmadik üzenetünk az pedig az, hogy véleményünk szerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban. A klímaváltozás ugyanis teljesen új helyzetet teremtett. A jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felül vizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is. A rendelkezésünkre álló vízkészletet úgy kell megőriznünk és hasznosítanunk, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Mint arról már beszámoltunk, Reichertshofenben járt az elmúlt hetekben egy nagyobb paksi delegáció. Paks testvérvárosának legnagyobb ünnepére, a Párfesztre a városi küldöttség mellett egy városi külön busz is indult a paksi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Forster Józsefné Jutka elérzékenyülve mesélte Páfi Katalin kolléganőnknek, hogy több meglepetés is érte az út folyamán. Az egyik meglepetés egy bőrönd volt, melyben a dunakömlődi születésű kitelepített Stenger Pál, aki a testvérvárosi kapcsolat létrehozását is kezdeményezte, és felesége német nemzetiségi ruháját tartalmazta.
2: Reichertshofenben járt egy paksi delegáció. A városi delegáción kívül egy kiránduló csoport is részt vett a Párfeszten. A négy napos kirándulásnak részese volt Forsterné Jutka is, akit egy nagy meglepetés ért kint Németországban. Jutka, mi volt ez a meglepetés?
3: Az első napon, csütörtökön, mikor este megérkeztünk, akkor vacsorázni mentünk egy étterembe, ami a Tűzoltó Egyesületé egy nagyon szép, kényelmes helység volt, ahol fogadtak bennünket, és érkezik egy fiatal ember egy nagy bőrönddel. Rá volt írva, hogy Kimlinger Tracht, Führ Jutka Forster. És nem tudtam, hogy mi van a csomagban, mert a rokonságtól azt az üzenetet kaptam, hogy ha elfogadok egy kömlődi ruhát, akkor nekem adják. És én tudtam, hogy ez a ruha, míg dunakömlődi felvonulásból emlékeztem rá, hogy világos színű. Másnap, mikor kibontottam a bőröndöt, ez egy piros öltözék, és kiderült, hogy a Stenger Pali bácsinak a felesége küldte számomra. A Stenger Pali bácsi már nem él, a felesége küldte nekem ezt a csomagot, gondolta, hogy én szívesen elfogadom. A bőröndben benne volt a Pali bácsinak a kalapja, az ing, a női ruha öltözékből, két alsó szoknya, a surakli felső, az alsó rakott piros szoknya, kétféle gyöngysor, a cipő, két pár fehér zokni és egy sötét kék. Tehát teljes komplett öltözék, és annyira szép ez a ruha, és ugye volt a Reichertshofeni Párfesztnek a felvonulása, és a buszon lévő utas társaim között a német nemzetiségi néptánc csoport volt, négy pár is a buszon utazott, és látva ezt az öltözéket, hát ez gyönyörűség, és akkor én kapva kaptam az alkalmon, hogy ezt fel kell venni, és felvonulni a paksi csapattal. És a Somkert fiatalember lett a párom, és itt beöltöztünk, és büszkén mentem végig a Reichertshofeni utcákon, Párfeszti sörsátorhoz. Nagy meglepetés volt nekem, mert gyönyörű ez a ruha. És a másik, amit el szeretnék mondani, hogy ugye a családi kötődés miatt a férjem családja, az anyósom testvérei, az édesanyja kitelepítésre kerültek 46-ba, és még sikerült találkoznom a férjem 91 éves unokatestvérével. Ami már nagy öröm, mert két évvel ezelőtt, mikor kint voltam, azt hittem, hogy már többet nem találkozunk. És ez is egy szombat délután létrejöhetett.
2: Hát akkor két meglepetés is ért, úgyhogy duplán öröm volt neked ez a Reichertshofeni kirándulás.
3: Nagyon-nagyon nagyszerű volt. Csodálatosan fogadtak bennünket. Mindenbe segítettek. Kirándultunk, városnézés, és mindig ott voltak mellettünk. Kísértek szeretettel. Nekik is nagy élmény volt, hogy a csoporttal lehettek.
0: Heti Körkép.
1: Pajtáska, egy táskányi segítség a rászorulóknak. A Paksi Kistérségi Szociális Központ harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, az évnyitóhoz és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtenek a rászoruló családoknak. A felajánlásokat 2026. augusztus 17-ig várják a Szociális Központba, hétköznapokon 8 és 16 óra között. A Paks Kistérségi Szociális Központ prevenciós vezetőjével, Fodor Melindával, Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett az akció részleteiről.
4: Itt vagyunk a Paksi Kistérségi Szociális Központ épületében, ahová lehet hozni azokat az eszközöket, tárgyakat, amikre meghirdettétek iskolakezdésre segítséget nyújtana, ugye gyerekeknek, szülőknek. Nagyon széles a skála, a paletta, amit be lehet hozni, illetve amit vártok, és vajon meddig? Ez az, amiről kérdezem Fodor Melindát. Mit kell tudni tulajdonképpen erről a kis pajtáska programról?
5: A pajtáska program, ez a Paks Kiskérségi Szociális Központ tulajdonképpen saját magának átalakított, átformált projektje, hiszen ez egy országos kezdeményezés. Az országban több ponton is gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket a nyári szünidőben a tanévkezdés előtt, úgyhogy mi kitaláltuk, hogy helyi szinten, tehát inkább úgy mondom, hogy kistérségi szinten megvalósítjuk, ez már a harmadik éve, hogy meghirdetjük. Szerencsére nagyon sikeres volt az elmúlt két évben, folytatjuk ezt hagyományosan. Mi neveztük el a pajtáska programnak, ami szerintem egy nagyon kedves név. Augusztus 17-ig várjuk a felajánlásokat, ugye a Szociális Központban nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig munkanapokon 8 és 16 óra között. Fontos, hogy ha használt dolgokat, tehát használt füzeteket vagy táskákat hoznak be, akkor olyat adjanak tovább, ami csak megmaradt, de még jó állapotú. Tehát az a kisgyerek, aki megkapja, akkor az büszke lehessen rá és szívesen hord. Azt gondolom, hogy amire nagy szükség van, a ceruzákra, tollakra, tolltartókra, füzetekre, tornazsákokra. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy inkább alsós táskákat szoktunk kapni, amit 1-4 osztályig hordanak a gyerekek, tehát nagyon nagy szükség lenne a már a felső tagozatos gyerekeknek is iskolatáskára és tornazsákokra. Te lehet hozni ünneplőruhát, tehát fekete nadrágot, vagy fekete szoknyát, fehér inget, fekete cipőt, ahol az évnyitón meg tudnak jelenni a gyerekek, illetve fehér pólót, sötét nadrágot, sportcipőt, amit pedig testnevelés órán tudnak majd használni.
4: És hát amikor beszélgettünk, akkor említetted azt, hogy nem csak ilyenkor évelején nagyon hasznos ez a dolog, hanem évközben is. Amik megmaradnak, azokat fel tudjátok használni, mert hát évközben is történhet ilyen, hogy elszakad egy táska, vagy kinő a gyerek egy ünneplő ruhát, amit szintén évközben is tudnak használni. Tehát, hogy ezt a 17-ét annyira szorosan azért nem tartjátok, ugye?
5: Mindenképpen szerettünk volna egy határidőt szabni. Azért szerencsés az augusztus 17-en, mert utána még ki tudjuk osztani ugye a családoknak, de olyan is volt már, hogy szeptember elején érkeztek meg a kis csomagok, azokat eltesszük, és az évközben osztjuk ki, tehát nyilván betelnek a füzetek, ceruzák elkopnak, iskolatáskák elszakadnak, tehát ami tavaly nagyon sok adomány érkezett, hiszen a Paks 2 is első alkalommal csatlakozott hozzánk, és nagyon rengeteg táskát gyűjtöttek össze a Paks 2 dolgozói, azokat becsomagoltuk, eltettük, de most már azokból nincsen, hiszen évközben pont ez miatt, mert megrongálódott, vagy elhasználódott, hogy betelt a füzet, ki tudtuk osztani. Tehát aki úgy gondolja, hogy még nem végez így a szortírozással 17-ig, azért nyugodtan hozza be akár augusztus 31-én, vagy szeptember 1-én is a Szociális Központba, el fogjuk fogadni, és nagyon örülünk neki.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Több éves hagyománya van Pakson a LEGO tábornak. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban idén 11 gyermek vett részt, akikre kaland kihívás várt. A 13 éves Katona Olivér a Vakbottyán gimnázium tanulója. Idén már többedik alkalommal volt LEGO táborban, sőt szakkörre is jár kerekesné kajári tündéhez. Olivérrel Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a tábor záró napján.
2: Olivér, te visszajáró táborozó vagy itt a LEGO táborban? Mit kell róla tudni, és mennyire inspirál, mennyire érdekel téged a legózás?
3: Most vagyok másodjára a LEGO táborban. Már 2 éve járok a LEGO szakkörre is, most fogom elkezdeni a 3. évet. Nagyon szeretek legózni, és nagyon tetszik.
2: Hát te most már nagyfiú vagy, ugye gondolom a bonyolultabb LEGO alkotásokat is el tudod készíteni. Mi volt az, amit eddig készítettél a héten?
3: Hát már rengeteg mindent készítettünk a héten. Legelső nap focigépet, meg ilyesmiket. Most készítettünk liftet. Tegnap délután, hát nagyon emlékszek.
2: Ezek gondolom mechanikus LEGO alkotások, tehát mozognak. Ezt hogy mind tudjátok megoldani?
3: Hát egy motor segítségével, meg egy akkumulátorral.
2: A jövőt illetően tervezel egyébként valamit ezzel kapcsolatosan? Most itt gondolok arra, hogy akár a tovább tanulásodba tudod hasznosítani, vagy olyan irányba szeretnél tovább tanulni?
3: Hát szerintem majd fogom hasznosítani. Nem feltétlenül leszek mérnök, tehát nem szeretnék mérnök lenni, de majd szerintem fogom tudni hasznosítani. A szabad időmben is nagyon szeretek legózni, és ott is majd fogom használni.
0: Heti körkép.
1: Augusztus 9-én kezdődött, és a mai napon ér véget a 11. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, ami Tolna megye több településén várta az érdeklődőket egész héten. Az egyhetes programsorozat a hagyományoknak megfelelően Madocsán vette kezdetét. Erről Kovács Zalán, László Artisziusz és Apácai Csere János díjas, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett tuba művész a fesztivál igazgatója mesélt rádiónknak.
4: Már tradicionálisan a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál Madocsán indul egy családi nap keretében, ahol Paksról a Puff Brass Band is fellépett. Ők ez a kicsikét utcazene jellegű zenét játsszák, de egyébként nem az, amennyire az tűnik így talán az első látása róluk, hiszen inkább azt mondom, hogy egy ilyen fúziós jazz zenét játszanak. És ebben nagyon-nagyon szépen délután 4 órakor, amikor még rendkívül meleg volt, akkor is a sátorba oda kötötték az embereket, és a nagy rendezvény sátorba a Madocsai Dunaparton, és nagyon sokan teltházzal hallgatta őket már a melegben is. Őket utána váltotta Budapestről a helyőrség, a Magyar Honvédség budapesti helyőrségének a fúvós zenekara, akik klasszikus és filmzenei crossover koncert adtak elő egy kis jazzes, latinos kitekintéssel, és utána jött az Omega koncert, de még egy picikét, már nem az Omega klasszikus koncert, bocsánat, de még mielőtt arra kitérek, még annyit hozzáteszek, hogy mivel családi nap, itt volt szabadtéri habfürdő, volt csikos bemutató, voltak kitelepülő sátak, ökosátortól kezdve rendvédelmi, honvédelmi bemutató sátorig, akkor a Madocsai Poszeidon Egyesület révén kajakozni, kenúzni, szapozni lehetett, úgyhogy nagyon sok olyan program volt, amely tényleg családiassá tette, és a gyerekek szépen felváltva tudtak egy kicsikét játszani, zenét hallgatni, és a zene által pedig művelődni is. És ezt az egész napot zárta egy bő másfél órás koncert keretében a klasszikus Omega néven meghirdetett koncert, amely a Szekeres Tamás gitárművésznek, aki 25 évig volt az Omega gitárosa, a 3 éve elindított Benned szól a dal című projektjének egy folytatása. Úgyhogy klasszikusan meg a Benned szól a dal, ez lett az új neve idén nyáron a projektnek, hiszen ez egy kicsikét kibővült. Eddig két ütőhangszeres művésszel együtt lépett fel, és három adta a koncerteket, és a nyáron felkértek engem, hogy csatlakozzak tubán a műsorhoz, úgyhogy most már minden koncerten én is együtt játszom ebben a projektben, illetve még egy-egy műsorszámban rendkívül érdekesen passzol, és jól passzol a Citera hangja is ez a formációhoz. Kovács Dudás Klára Junior Prima Díjas Citera Művészeten Akadémia tanára, aki még a színpadon van, illetve ahova utazunk ott a helyi kórusokkal, mint például a Paksi Város Vegyeskarral is együtt zenéltünk, hogy zseniális nap volt.
1: A hét folyamán a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében Pakson fellépett többek között a Magyar Rendőrség zenekara és a Magyar Honvédség Központi zenekara is, Gerjenben a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese, a mai napon pedig a Madocsai Református templomban a Pénzügyőr zenekar koncertje zárja a rendezvényt.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Az Erdélyi Kárpátok Egyesület idén már 33. alkalommal rendezett nyári eketábort Erdélyben. A hagyományos természetbarát találkozó 2026-ban a Görgényi Havasok lábánál kapott helyet Gyergyó Csoma falván. A több mint 1000 résztvevő a világ számos pontjáról érkezett a Gyergyói medencébe, köztük tucatnyi Tolna megyei és paksi túrázóval, akik gyalogos, kerékpáros és buszos túrákon vehettek részt. 25 különböző nehézségű és távú túra útvonalból választhattak a résztvevők. Az Atomerőmű Sport Egyesület túravezetője Török Erzsébet egy kis busznyi csapatot delegált a Keleti Kárpátok egyhetes táborába, ahol kint járt Pálfi Katalin kolléganőnk is. Ő beszélgetett Erzsivel.
2: Hát az idejében az eketábort a Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói szakosztálya szervezte. Gyergyó Szent Miklós mellett Gyergyó Csoma falván volt a tábor. Tulajdonképpen mi Tolna megye turistáit képviseltük, mert voltak a Bonyhádi Völgység Egyesülettől, a Szekszárdi Kórház esétől, akkor volt Ase Demeter, de a szekszárdiak voltak, szedresiak voltak, tolnaiak voltak, paksiak voltak és bonyhádiak. 15-en mentünk ki. Nagyon sok program volt, voltak nagyon nehéz túrák, közepes túrák, bár amik kint közepes túrának minősülnek, azok a mi viszonyaink között nehéz túrának minősítenénk. Gyerektúrák voltak, honismereti túrák voltak, és mindenki a saját erőlétének érdeklődésének megfelelően választotta a programokat. Este mindig megkérdeztem mindenkit, hogy amit ahol volt, milyen volt, hogy tetszett neki, jó sikerült a napja, és minden este úgy jöttek vissza az emberek, hogy jól érezték magukat, szép helyen jártak, érdekes dolgokat láttak, és jók voltak a túravezető. És még a külön gyerekprogramoknál meg kell jegyezni, hogy ott például sok egyéb attrakciós volt a belet, hogy gyalogoltak, például Karantparkban is voltak, és ott is játszottak, szórakoztak a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy mindenki jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó, kellemes, kicsit fárasztó hetet töltöttünk el kint, de jó érzésre értünk haza.
3: Te milyen túrákon voltál?
2: Én olyan jó közepes túrákat vállaltam be egy szekszári túratársnőmmel. Volt egy 19 kilométeres, egy 16,5, legalábbis kiírás szerint annyi volt, de mindig egy picit több. Illetve volt egy péntekrei levezetőnek, az egy 12 kilométeres túra volt, bár abban az volt a kihívás, hogy tulajdonképpen 5-600 métert 4 kilométeren belül emelkedtünk, és azért az izgalmas volt. Akkor a Feketerez Marosforrás volt a igazából a lényeg az egész, hogy a Feketerezre másztunk fel, és a Feketerezen ott ered a Maros. Be is van foglalva, hogy nálunk is a források ugyebár foglaltak nagy része, és ott van föltüntetve, hogy az a Maros forrása. Iható, tiszta víz, úgyhogy mindenki megtöltötte a kulacsát. Ott is meleg volt egyébként, tehát én reménykedtem abban, hogy ez az őrület nem lesz, mint nálunk, mert még előző héten, még a 10-20 fokok voltak kint, de mire kiérkeztünk, ott is már az

0: Láttunk itt a görgényi habasak, az ott már a távolban a Hargita, úgyhogy különleges, hol szép volt. Még áfonyát is szedtünk menet közben, amikor a Fekete Rez Maros forrásos túránk volt, akkor még Málna bokrok mellett is elvonultunk, csak akkor az ember arra koncentrált, hogy lépkedjen fölfele, és nem maradjon le a csapatot.
1: Ezek alatt a túrák alatt, én legalábbis a túravezetőktől többnyire azt is hallottam, hogy rettentő sok gyógynövény van ugye az erdőkben. Nagyon sok a gyógyfürdőjük. Tehát egy olyan gazdag vidékre érkezett az ember túrázni, ahol a túrán kívül is még annyira nagyon-nagyon sok szép dolog volt.
0: Az igazság az, hogy tulajdonképpen a növényeken az, hogy beítem, milyen gyógyhatása van, igazából azóta kezdtem foglalkozni, elkezdtem kijárni Erdélybe. Csomafalv egyébként arról volt híres régebben, hogy majdnem minden háznak az udvarába, hogyha kutat fúrtak, akkor tulajdonképpen borvíz jött föl. Hát emlékszem, a leges reketáborom az 2002-ben volt, pont gyergyűjak szervezték akkor is, és egyik nap kimentünk Csomafalvára, az magánszervezés volt a csoportunknak, és bekéretőztünk egy udvarra. És a házi gazda konkrétan fogta a gémes kútnál, leengedte a vödröt a kútba, fölhúzta, és akkor előkaptuk a bögréinket, és oda ittunk nagyon finom hideg borvizet. És egyébként itt is Csomafalván is volt a községi feredő, 14 fokos vízzel, ahol lehetett lábatáztatni, illetve a bátrabbak azok nyakig megismerülhettek a vízbe. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg gazdag vidék, tehát természeti látnivalókba is, ásványanyagokba is, meg hát a másik az, hogy a borvízekvel. A kolozsváriak vállalták fel jövőre a táborszervezést, a pontos helyszín még nincs meg. Még itt azért örülök neki, mert az jóval közelebb lesz a határhoz, tehát rövidebb lesz a buszút ki. Heti Körkény.

0: A pontokon a Paksi FC és a Honvéd kétszer is kiegyenlítettek a vendégek. Az OTP Bankliga harmadik fordulójában gól nélküli első félidő után a második játék részben születtek a találatok. Paksi oldalról Pető Milán és Szalai József volt eredményes, a találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. Bognár György vezetőedző így értékelt a Honvéd elleni mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
1: Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelmű legyen az, hogy ezt a meccset megnyerjük. Az első fél időben akadozott a játék, második fél időben cseréltünk be kreatív játékosokat, hogy jobb legyen. Jobb is lett a játék képe, az inkább a javunkra. Volt kedvező, vezettünk is kétszer. Hát ilyen a futball, hogy gólhelyzetnek nem nevezném azt a 11-est, amiből lett, de hát ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon tudjuk követni, hogy miből mit ítél a játékvezető. Ezt a Honvédot ugyanolyannak látom, mint az NB2-ben, vannak benne jó kreatív fiatal játékosok, labdaszerzésből egy ritmussal nagyon jól mennek előre, van a csapatban játék, azt gondolom, hogy a Honvéd a tavalyi szezon folyamán nagyon sokat fejlődött. Szinte ugyanazok játszanak.
0: A Paksi FC adta története során több alkalommal is a magyar labdarúgó bajnokság gólkirályát. A 2020-as éveket követően Hán János, Ádám Martin, Varga Barnabás, Böde Dániel is elnyerte a címet. Idén Szalai József a harmadik bajnokin negyedik találatát szerezte. Újságírói kérdése Bognár György vezetőedző arról, hogy mit gondol, versenyben lehet-e a gólkirályi címre a fiatal paksi játékos, így válaszolt.
1: Hát aki az utóbbi években Pakson focizik, az mind versenyben lehet a gólkirály címé. Hát a mezőny játékában még azért a technikai megoldások, szűkebben kezelni a labdát, szűkebben megtartani, nem kell akkora terület ahhoz, hogy centerben meg tudja tartani a labdát. Fizikuma, játékkészsége megvan hozzá, sőt, méretéhez képest, mivel pozíciós center tud játszani, sebessége is van. Tehát minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előre tudjon lépni.
0: A Paksi FC az OTP Bankliga negyedik fordulójában ma este 17:30 idegenben lép pályára a Puskás Akadémia ellen Felcsúton a Páncsó Arénában. A Puskás 2 győzelemmel és 1 vereséggel kezdte a szezont, és jelenleg a második helyről várja a folytatást, míg a Paks 4 ponttal a 7. helyen áll.
2: Heti körkép.
0: Hagyományosan minden év szeptemberében rajtol az atomfutás Pakson. Az idei évben az atomfutás 14. a brutálaton pedig 13. alkalommal kerül lebonyolításra. A profi és amatőr futók, családok, baráti társaságok egyaránt megtalálják maguk számára a megfelelő kihívást a különböző kategóriákban. Különleges és egyedülálló futóélményt ad az atomfutás, hiszen Paks városának ikonikus pontjain halad, mely érinti az MVM Paksi atomerőmű környezetét is. A 2026-os pálya kicsit eltér az előzőektől, némi módosítást iktattak be. Farsan Kókai Flóra, a rendezés-szervezés motorja, vele beszélgetett Pálfi Katalin az idei atomfutás részleteiről.
3: Hamarosan itt a szeptember, ugye egy hónap van még, hogyha jól számolok, az atomfutásig. Nagyban megy már ugye a szervezés, majd hogy nem a véghajrájában vagyunk. Beszélgető partnerem Kókai Flóra, aki a lelke tulajdonképpen ennek az egész szervezésnek, ennek az egész rendezvénynek. Flóra, az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai alapján idei esztendőben milyen változásokra lehet számítani? És hogy látod, előnevezés alapján mennyien lesznek, lehetnek? Tehát, hogy rekord születhet-e esetleg?
4: Igazából az előző évekhez képest szerintem lehet rekordszám. 1500 fő, amit így úgymond tudunk fogadni, és így a pálya, meg a versenyközponti terület is elbír. Reménykedünk benne, hogy megint megugorjuk közel ezt a létszámot. Különböző változtatások most történtek ettől az évtől kezdve. A 21 kilométeren és a 30 kilométeren módosítottunk, mert régen lementünk ugye az Asecsónak házhoz, és így gondoltuk, hogy az építkezés miatt most kerüljük el azokat az útvonalakat, így ezért teljesen más útvonalra tereltük a futókat. De a pálya első részében is van változtatás, úgyhogy a 14 kilométert is érinti, illetve a gyerektávon a 600 és 2000 méterben történt távmódosítás. 31 kilométer, 30 kilométer lesz emiatt, mivel változtattunk ugye rajta, de igazából a többi az marad ugyanúgy. 600 méter, 2000 méter, 3000 méter, 14 kilométer, 21 kilométer, és akkor a 30 kilométer. Így a két-három fős váltónak és a buli váltónak is 30 kilométert kell futnia. 2-3-4 kilométerenként lesznek amúgy a frissítőpontok, fel vagyunk készülve különböző gyümölcsökkel, vizen kívül kólával, izóitallal, illetve különböző magvakkal, szőlőcukorral, úgyhogy mindenféle dologgal készültünk, hogy egy kicsit próbáljuk, ha ez a hőség lesz, ezt a tikasztó meleget kibírják a futók.
3: Lesz a mellékrendezvénye, vagy mellékprogramja magának az atomfutásnak?
4: Igen, a Richter egészségváros ugyanezen a napon fog ide kitelepülni Paksra, és együtt kerül megrendezésre, úgymond ez az atomfutás, brutál atom, és itt mellette ez a Richter egészségváros központ. Minél több embert várunk emiatt a futásra is, és erre az egészségváros részre is.
3: Mire számítotok, milyen időjárás lesz? Mert most ezt az interjút, illetve ezt a beszélgetést, amikor folytatjuk, akkor rekkenő hőség van, kánikula. Szeptember közepére mi a tendencia, hogy nézted? Gondolom azért árgus szemekkel figyelitek az időjárást.
4: Igen, hát igazából az erőrejelzés nagyon azt mutatja, hogy meleg lesz és forróság lesz, de amit tudni kell, eddig az atomfutáson minden második évében amúgy esett az eső. Tavaly évben hőség volt, tikkasztó meleg volt, az előtti évben esett az eső. Az előtt is úgy volt, hogy meleg volt, az előtt megint esett az eső, úgyhogy igazából most az esőnek van itt az ideje. Kíváncsiak vagyunk, hogy most bejön-e ez, hogy minden második évben esik az eső.
3: Említetted, hogy rekordszámú nevezőre, nevezésre indulóra számítotok. Mennyi az a segítő, aki tulajdonképpen melletted ott áll?
4: Körülbelül egy 150 fő, kik ott vannak és igazából dolgoznak ezen, de hogyha így az útvonal biztosítóktól kezdve mindenkit számolunk, akkor ez egy 200 fő van, minimum 200 fő.
3: További jó szervezkedést kívánok még itt a véghajrára, aztán tényleg, ahogy említetted, legyen egy kicsit ilyen szemerkélős idő, szerintem most ebben az időszakban nagyon kívánjuk.
4: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
2: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Hey, it's Joe, Kevin, and Nick from the Jonas Brothers. And this

0: hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
2: És mögöttünk itt látszik már, látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? -121-120 centi körül, 122 centi körül állít a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, -122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött -120 centiméternél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 centimétert úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 centinyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, a hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a -132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár -140 centig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
1: Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkarírja az MTI. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetén havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulók havi 110 ezer forintot kapnak. A Magyar Állam kincstár felhívását tette közzé Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. A település arra bíztatja a lakosságot, hogy vegyenek részt az intézmény mesterecset pályázatán, amelyre augusztus 31-ig óvodások és iskolások alkotásait egyaránt várják. A pályázat célja, hogy a gyerekek kreatív formában gondolkodhassanak értékekről, álmokról, valamint a pénzügyek jövőjéről. Az idei évben három izgalmas témában nevezhetnek a fiatalok többféle technikával. Többek között rajzzal, festménnyel, fotóval, kollázzal, képregénnyel, makettel, digitális rajzzal vagy videóval. Az első három helyezett mind a hat kategóriában 150, 100 és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap. A részletes pályázati információk és a jelentkezéshez szükséges tudnivalók megtalálhatóak Duna-Szentgyörgy község közösségi oldalán, az erről szóló posztban található linken.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Szombaton megkezdődtek a paksi atomerőmű működésének biztosítása érdekében szükséges a Duna vízszintjének növelésére irányuló munkálatok a folyó paksi atomerőműnél lévő szakaszán. A beruházással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat Magyar Péter miniszterelnök Pakson tartott sajtótájékoztatóján ismertette.
3: És mögöttünk itt látszik a munkálatok egy része, a két beállított bárka, amelyek Mohácsról érkeztek, és tulajdonképpen két napja azon dolgoznak itt a vízügyi szakemberek, hogy megtörténjen a szükséges kotrás, a rögzítés, az irányba állítás, és ma reggel megkezdődött már az irányított, monitorozott, ellenőrzött süllyesztés is, vagyis a víz beeresztése. Miért van erre szükség? Mínusz 121-120 centi körül, 122 centi körül áll itt a vízállás, vagyis a rendes paksi mércénél már alacsonyabban áll, mínusz 122 centiméternél, de följebb az uszályok fölött mínusz 120 cm-nél, és nem akarok spoilerezni, előre elmondani, de jó híreket kaptunk, mert már az erőműnél, a szivattyú telepnél is emelkedett 1 cm-t úgy a vízállás, hogy egyébként a fő Dunákban folyamatos apadás tapasztalható. Azért kezdtük meg a bárkáknak az irányított süllyesztését, egyelőre csak körülbelül 20 cm-nyi süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, a hétfő hajnalba érheti el a fő Dunákban a mínusz 132 cm-t a vízállás, amely elérése esetén a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, illetőleg az elérhető vízügyi előrejelzések alapján valamikor 5-6 nap múlva akár mínusz 140 cm-ig is süllyedhet a fő Dunákban a vízállás, ami pedig a teljes leállást irányozna elő Pakson. Ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk.
2: Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Kiemelte, hogy pártja már két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani. Így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban. Erdőtűz pusztít Belgiumban, eddig 1600 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. Az MTI értesülései szerint a környékbeli lakosokat felszólították, készüljenek házaik elhagyására. Az EU tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Erről a Le Soir című francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szombaton. Kurucz Sándor, az RTL Klub koreográfusa felkérésére vett részt a Pódium Tánc Stúdió DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs szigetes bulián augusztus 8-án az Óbudai szigeten. Báló Vivien, a stúdió vezetője rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem akarta elvenni maguktól a lehetőséget, ezért a felkérést követően azonnal összerántotta a csapatot.
4: Ugye én az RTL Klubban Kurucz Sándorral dolgoztam ugye együtt, ő az RTL Klubnak a vezető koreográfus, elég nagy név ugye a szakmában, rengeteg ilyen fesztivált, nagy koncertet, igazából majdnem mindent koreografál, és hétfőn csörgött a telefonom, hogy szia Vivi, lenne kedvetek? Hát lenne. És akkor igazából kérdeztem, hogy mikor, hát azt mondja, most szombaton, hú, mondom, és én gyorsan így összerántottam ezt a dolgot, így a szabadság ideje alatt, nem szerettem volna ezt a lehetőséget elvenni magunktól. Megkerestem azt a 10 megfelelő lányt, akire úgy gondoltam, hogy szükség van, és amilyen típusú gyermekeket, karaktereket, tinédzsereket kértek, és akkor tulajdonképpen elmentünk.
2: DJ Oti bulián 65 ezer ember vett részt, ennyi néző előtt magyar gyerekek még nem léptek fel soha, és nagyon boldog volt, hogy megkapták ezt a lehetőséget, folytatta Báló Vivien.
4: Nyilván nagyon boldog voltam, mert én azt gondoltam, hogy így az RTL klub a szereplés után már nincs feljebb, és úgy éreztem, hogy ez megint csak egy picit feljebb van. Sőt, én úgy tudom, hogy Magyarországon, tehát magyar gyerekek nem léptek fel még 65 ezer ember előtt, és ezt is egy kicsit ilyen különlegesnek éreztem, hogy mi ezt a lehetőséget megkaptuk. Ugyanúgy, hogy az RTL-be is ugye egy szóló táncos került be, úgyhogy csak olyan halmozott örömet éreztem, és akkor egyből megosztottam ugye nyilván a családtagokkal, meg ugye Panna volt a táncosok közül, akit először felhívtam.
2: A tankönyvkiosztás tervezett időpontja a Tengelici Általános Iskolában augusztus 25-én kedden 8 és 17 óra közé esik, adta hírül a Tengelici Hírmondó. Az esemény helyszíne az iskola technika terme lesz. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy a Tengelici önkormányzattól beiskolázási támogatás igényelhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1,

0: Fox FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.